0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy.

Örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tisztos sor, az élet téged igazol, senki nem

ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Zajlik a biztonság hete, még lehet regisztrálni a teszted akcióra. Nyugaton felhős, keleten napos idő várható. Demeter Tia vagyok. Zajlik a jubileumi 10. biztonság hete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádióknak Jenei Attila, Amabiz kommunikációs vezetője.
3: 2024-ben a személyisérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat. Őrült felelőtlenségről tesznek tanúbizonyságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
2: Keddig lehet regisztrálni az idei teszed hulladékgyűjtő akcióra. A kezdeményezést idén október 12-e és 18-a között tartják. Az ország legnagyobb szemétszedési akciójának célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára. Népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot, közölte az Élő Környezetért Felelős Minisztérium. Regisztrálni a szelektálok.hu oldalon lehet. Véget ért a parlagfű szezon csúcs időszaka. A lehűlés az elmúlt napokban országszerte mérsékelte a pollen koncentrációt, az allergiások azonban még nem lélegezhetnek fel. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint a Tiszántúlon a napokban akár még nagyon magas koncentráció is előfordulhat. Itt erős tüneteket is tapasztalhatnak a parlagfűre érzékenyek. Jövőre augusztus 1-én rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat. Ez lesz majd a 24 fordulós világbajnoki sorozat 13. állomása. A nagydíjakat 22 országban bonyolítják le, derül ki a most nyilvánosságra hozott 2027-es versenynaptárból. A 6 helyett a szezonban 10 sprint futamos hétvégét tartanak. Egy hideg front éri el hazánkat, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon növekedhet meg a felhőzet. Esők, záporok is kialakulhatnak ezeken a tájakon. A keleti-délkeleti országrészben viszont még a napsütésé lesz a főszerep, itt csak a délutáni esti órákban lehet borultabb az idő. Sok helyen lehet élénk a légmozgás. A legmelegebb órákban a Dunántúlon 18-20 fokra, keleten-délkeleten viszont akár 30 fok körüli csúcsokra is készülhetünk. Éjjel 9-17 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok, én

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Főként idősebbek foglalkoznak agrárgazdasággal, hétvégén jön a nyitott piacok napja, még lehet regisztrálni a Teszed akcióra. Jó reggelt kívánok, Demeter Dia vagyok a hírekkel. Nem változott érdemben a gazdatársadalom kor összetétele az elmúlt 3 évben itthon. Derült ki az Agrárium 2026 előzetes adataiból. A képzettség terén ugyanakkor kedvező trend figyelhető meg, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetője.
2: Május 15-e és július 15-e között hajtotta végre a Központi Statisztikai Hivatal az idei mezőgazdasági gazdaságszerkezetű felmérését, amelyre utoljára egyébként 3 évvel ezelőtt került sor. Megnéztük azt is, hogy milyen a gazdaság irányítóknak a kor összetétele. Ezen a téren az elmúlt 3 évben szembetűnő markáns változás nem történt. A gazdaság irányítóknak a 37%-a az 65 évesnél idősebb, ugyanakkor a fiatal gazdaság irányítóknak az aránya az továbbra is 10% alatti. Hogyha megnézzük azt, hogy mi a helyzet a gazdaságirányítók legmagasabb mezőgazdasági végzettsége terén, akkor folytatódott az az örvendetes növekedés, hogy a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezőknek az aránya az továbbra is nőtt. Most már minden 8. gazdaságirányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik, és 48%-ra csökkent azoknak az aránya, akik mezőgazdasági képzettség nélkül irányítják a gazdaságukat.
1: Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a biztonságra és a baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádiunknak Jenei Attila, a Mabiz kommunikációs vezetője.
3: 2024-ben a személyisérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat. Őrült felelőtlenségről tesznek tanúbizonyságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
1: A biztonság hete szeptember 22-ig tart. A személyes kapcsolatok miatt élményt is kínálnak a piacok. Egyebek mellett erre hívják fel a figyelmet idén a vásárcsarnokok. A nyitott piacok napjához már több mint 25 létesítmény csatlakozik országszerte. A szeptember 18-án induló eseménysorozattal a vásárlókat és a helyi termelőket szeretnék közelebb hozni egymáshoz, árulta el rádiunknak Mihalik Zoltán, a Vásárcsarnokok Együttműködési Fórumának egyik alapítója.
4: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketing ügyével kitűnni a más kis kereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg szírelírni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terek, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozási pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
1: Eddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. A kezdeményezést idén október 12-e és 18-a között tartják. Az ország legnagyobb szemétszedési akciójának célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Regisztrálni a szelektálok.hu oldalon lehet. Elrajtolt az idei 40. diákolimpiai versenysorozat, a versenyeken várhatóan 200 ezer fiatal vesz részt, akik több mint 70 sportágban mérik majd össze tudásukat. A jubileum kapcsán egy felhívást is közzétett a szervező Magyar Diák Sportszövetség, tudtuk meg Szilágyi Andreától, a kommunikációs és marketing osztály vezetőjétől.
5: Ez egy nagyon különleges tanév a diákolimpia életében, ugyanis 40 évvel ezelőtt hirdettük meg az első diákolimpiát, 1987-88-as tanévben, és itt a kerek évforduló alkalmával megemlékezünk ennek a fantasztikus sorozatnak a hagyományairól, sikereiről. Egész tanévben várhatók ezzel kapcsolatosan különböző felhívások, kampányok, interaktív játékok a diákoknak, úgyhogy érdemes lesz figyelni majd a Diákolimpia felületein a felhívásokat. Amit most így először megemlítenék, azzal indítottuk el egy nagyon kellemes első felkészülési edzés keretében a Diákolimpiát, hogy meghívtuk a 40 évből olyan kiemelkedő szereplőket, akik 40 évvel ezelőtt Diákolimpia bajnokok lettek. Kerestünk olyan szülőgyerek párosokat, akik a 40 év alatt, ugye a két egymást követő generáció, mind a ketten dobogóra tudtak állni az országos Diákolimpia döntőkön, illetve keressük azokat a testnevelő tanárokat, akik a 40 év folyamán folyamatosan készítik fel a diákokat a mai napig a versenyekre. Tehát ebben a három kategóriában keressük azokat a régi bajnokokat, dobogósokat, pedagógusokat, akikkel szeretnénk felvenni a kapcsolatot, és egy-egy emlékajándékkal szeretnénk megemlékezni a sikereikről. Az elmúlt években azt vesszük észre, hogy folyamatosan nő a Diákolimpiára nevezők és nevezések száma. Az elmúlt tanévben már minden idők legnagyobb létszámú nevezéséről tudtunk beszámolni. Ez azt jelenti, hogy 365 ezer nevezés érkezett a versenyekre. Ez körülbelül 170 ezer diákot jelent, ugyanis átlagosan egy diákot több mint kettőször neveznek be a versenyre. Ez óriási szám, tényleg az a 40 év alatt azért nagy utat járt be a Diákolimpia, azt el kell mondanom, hogy 40 évvel ezelőtt 7 sportágban indult el a verseny, és ma pedig már több mint 70 sportágban lehet Diákolimpián részt venni. Hát nyilván a Covid alatt volt ugye az a két év, amely egy elég komoly visszaesést jelentett, de azóta töretlenül nő a jelentkezők száma, és már csúcsokat döntögetünk. Meg kell még említenem, hogy az elmúlt tanévben elindítottuk a Diákolimpia juniort is, ugyanis a szakmai csapatunk egy olyan 10 éve tartó fejlesztésnek érte a végére, amely szerint a kisiskolásokat, tehát az alsósokat egyre kevésbé a versenyzés, és egyre inkább az élménysport irányába orientálja, és ennek az orientációnak a segítségével igyekszünk azt elérni, hogy ezeknek a gyerekeknek először és minél tovább inkább a sport élménye épüljön be az életébe, és a versenyzéssel járó esetleges negatív hatások ne vegyék el a kedvüket a sportolástól, és ezzel a Diákolimpia Junior programmal, ezzel újabb 10 000-eket tudtunk bekapcsolni a testmozgásba, és így már tényleg 400 ezer körül tart azoknak a gyerekeknek a száma, akik a Diákolimpiában, vagy versenyzésben, vagy ebben az élménysport Diákolimpia Juniorban részt tudnak venni. Várjuk tehát azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerek párosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet a diákok felkészítésével, és a Diákolimpiának a weboldalán megtalálható ezzel kapcsolatban minden információ.
1: Digitális menetrendi táblák kerülnek 61 budapesti megállóba. Még ebben a hónapban kihelyezi az eszközöket a BKK, amelyeket 2 éven át tesztelnek majd. A társaság közölte, a tapasztalatok alapján döntenek majd a szélesebb körű alkalmazásról. A digitális menetrendi táblák valós idejű járat indulásokat és aktuális forgalmi információkat is közölnek. Az első e-papír alapú eszközök már megkezdték működésüket. Zugló vasútállomásnál vagy a keleti pályaudvarnál is találkozhatunk velük. Nyugaton sokszor lesz erősen felhős, borult az idő, elszórtan esők, záporok is kialakulhatnak a keleti országrészben, viszont ma még a napsütésé lesz a főszerep, csak a délutáni óráktól növekedhet meg a felhőzet. Többször lesz élénk a légmozgás, a csúcsértékek 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugaton lesz a hűvösebb, majd délkelet felé haladva számíthatunk egyre magasabb értékekre.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember 17-e van, csütörtök, Zsófia napja, nekik és a szülinaposoknak is. Lehet dobni egy üzenetet akár, vagy Viber üzenetet, és hívni is lehet a 0620 5555 155-ös számot. Rögtön a Spice Girls, most pedig Seal jön az Amazing-el. 6 óra múlt 10 perccel, Max Levente vagyok.

Itt a FM a legjobb zenék, az éterben a popot, dance váltja, és egy harmadik műfaj, amelynek ráadásul ma van a világnapja. Persze ez csak szóban, hiszen nálunk többnyire a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen pop, rock, funky, dance, R&B, hip-hop zenéi szólnak, viszont ma van a country zene világnapja, amelyet most Michael Gray The Weeknd-jével ünneplünk. Itt a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Hideg front érkezik, de egyre inkább úgy tűnik, hogy csak az ország nyugati felére és a Dunántúli régiókba. Keleten marad a meleg, ott 30, nyugaton csak 20 fok lesz, részletek a hírek végén. A country zene világnapján pedig Blake Shelton, az egyik legnagyobb amerikai country star és felesége, Gwen Stefani érkezik a hírek után. Nobody but you a besten.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Fókuszban a baleset megelőzés, véget ért a parlagfőszezon csúcs időszaka. Elsősorban a Dunántúlon lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádióknak Jenei Attila, a Mabisz kommunikációs vezetője.
2: 2024-ben a személyisérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat. Őrült felelőtlenségről tesznek tanúbizonyságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
1: Keddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. A kezdeményezést idén október 12-e és 18-a között tartják. Az ország legnagyobb szemétszedési akciójának célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára. Népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot, közölte az Élő Környezetért Felelős Minisztérium. Regisztrálni a szelektálok.hu oldalon lehet. Véget ért a parlagfőszezon csúcs időszaka. A lehűlés az elmúlt napokban országszerte mérsékelte a pollen koncentrációt, az allergiások azonban még nem lélegezhetnek fel. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint a Tiszántúlon a napokban akár még nagyon magas koncentráció is előfordulhat. Itt erős tüneteket is tapasztalhatnak a parlagfűre érzékenyek. Jövőre augusztus 1-én rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat. Ez lesz majd a 24 fordulós világbajnoki sorozat 13. állomása. A nagydíjakat 22 országban bonyolítják le, derül ki a most nyilvánosságra hozott 2027-es versenynaptárból. A 6 helyett a szezonban 10 sprint futamos hétvégét tartanak. Egy hideg front éri el hazánkat, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon növekedhet meg a felhőzet. Esők, záporok is kialakulhatnak ezeken a tájakon. A keleti-délkeleti országrészben viszont még a napsütésé lesz a főszerep. Itt csak a délutáni esti órákban lehet borultabb az idő. Sok helyen lehet élénk a légmozgás. A legmelegebb órákban a Dunántúlon 18-20 fokra, keleten-délkeleten viszont akár 30 fok körüli csúcsokra is készülhetünk. Éjjel 9-17 fok várható majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.
4: Don't have to leave this town.

melegebb az idő, oda kevesebb jut felhőből és esőből is. És már is itt egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. Robbie Williams jön és a Rock DJ a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatok kérdése és hetet üt az óra. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Az utonlévőktől jöhet már a közlekedési info. Én pedig biztosan játszom majd a Lighthouse Family slágerét. És jön Vastag Csaba is.
2: Vár, hogy kérnél, úgy sem felnél.
1: Rövid, de hasznos, informatív szünet, aztán a legjobb zenék szólnak újból.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Starban Star. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Starban Star a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 99.5 Best FM.
4: 99.5 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Best FM-en. A Best FM-en.
1: Ingyenes tüdőrákszűrést szervez az Országos Pulmonológiai Intézet. Egyre képzettebbek a gazdák. Újabb front érkezik. Demeter Dia vagyok. Ingyenes tüdőrákszűrést szervez dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Olyan jelentkezőket várnak, akik 50 és 74 év közöttiek, és legalább 15 éve rendszeresen cigarettáznak. Komplex tüdő egészségi felmérésen vehetnek majd részt. Korszerű, alacsony dózisú CT vizsgálat, légzés funkciós vizsgálat, dohányzási kockázat felmérés és személyre szabott tanácsadás várja őket. A vizsgálaton való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Részletek az intézmény honlapján. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, kedden az autómentes napon pedig 999 forintos napi jeggyel. Korlátlanul utazhatunk a helyközi járatokon az egész országban. Az egyéb felárakat, például a helyjegyet külön kell megváltani. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium ezekkel a kedvezményekkel készül az idei Európai Mobilitási Hétre. Hazánk egyébként szeptember 16-a és 22-e között 25. alkalommal csatlakozott a program sorozathoz. Nem változott érdemben a gazdatársadalom kor összetétele az elmúlt 3 évben itthon, derült ki az Agrárium 2026 előzetes adataiból. A képzettség terén ugyanakkor kedvező trend figyelhető meg, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetője.
2: A gazdaság irányítóknak a 37%-a az 65 évesnél idősebb, ugyanakkor a fiatal gazdaság irányítóknak az aránya az továbbra is 10% alatti. Folytatódott az az örvendetes növekedés, hogy a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezőknek az aránya az továbbra is nőtt. Most már minden 8. gazdaság irányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik, és 48%-ra csökkent azoknak az aránya, akik mezőgazdasági képzettség nélkül irányítják a gazdaságukat.
1: Csak nem 500 000 forintos büntetést kapott egy motoros. A férfi a megengedett sebesség csak nem 3-szorosával száguldozott Mesztegnyőn, közölte a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság. A motoros 50 km per óra helyett 130 km-es óránkénti sebességgel hajtott. Tettéért a maximális bírságot kapta. A Dunántúlon többnyire felhős, borongós időre lehet ma számítani, keleten viszont még a napsütésé lesz ma a főszerep. Itt csak a délutáni órákban növekedhet majd meg a felhőzet. A nyugati ország részben sokfelé alakulhat ki eső, zápor és a szél is többször lesz majd élénk. Ezeken a tájakon 18-20 fokra, keleten, délkeleten viszont akár 30 fok körüli csúcsokra is lehet majd számítani. Holnap napos felhős időben a legmelegebb órákban 20-28 fok várható.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember 17-én csütörtökön sok boldogságot, Zsófiák, Isten éltesse a szülinaposokat. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Ebben az órában az ausztrál Savage Garden, nem sokára Fat Joe és Ashanti, most pedig a Buddy Rockers jön, az I Like The Way-el, hívható SMS, Viber 0620 55 55 155.
3: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 17-e a mai dátum, 2013-ban pedig ezen a napon jelent meg a GTA 5 című videójáték, melyben fontos szerepe van a 90-es és 2000-es évek zenéinek is. Ugye, hogyha a játékon belül bármilyen járműbe beülünk, ott válthatunk rádiót, és akár a most érkező Fat Joe és Ashanti sláger is felcsendülhet. Egyébként a videójátékból érkezik a 6. széria, a világ legdrágább számítógépes játéka, idén november 19-én jelenik majd meg.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Ezt a FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, mindjárt 7:30. Friss hírek, aztán jön a tangadal, Sziszkótól a Tong Song. Békés Csaba környékén még nyugodtan tangára lehet akár vetkőzni, mert ott marad a 30 fok körüli maximum. A hidegfront csak a nyugati ország részt és a Dunántúlt érinti, ott viszont alig lesz 20 fok majd, és több felhő az égen, illetve zápor, zivatar. Részletek a hírekben, aztán zenélünk tovább.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. But come on. Hey Martinez, you ready girl? Come on.

0: hírek a Best FM-en.
1: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást, új kezeléshez juthatnak az endometriózisban szenvedők, keleten 30 fok is lehet. Demeter Dia vagyok. Megszünteti a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást, ezt a miniszterelnök jelentette be a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást. A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozást érint. Új innovatív kezelés áll rendelkezésre az endometriózis kezelésére. Ehhez néhányan ingyen is hozzájuthatnak, olvasható az endometriózismagyarország.hu oldalon. Világszerte 198 millió, hazánkban több mint 200 ezer nő érintett endometriózisban. A legfontosabb, hogy megszülessen a diagnózis és javuljon az életminőség, mondta rádióknak Novák Zoltán nőgyógyászati daganatsebész, endometriózis specialista.
2: Az endometriózis által okozott panaszokat, ami elsősorban fájdalom, ezeket, illetve a nehezített teherbeesést kezelendő jellemző műtéteket végeztünk régebben, és ez gyakorlatilag az elmúlt évek során kezdett egy kevésbé radikális irányba tolódni. Most már nem feltétlenül kell mindenkinek műtétet végezni, vannak egyéb eszközök, de van olyan új módszer több is, amely műtét nélkül összeroncsolja az endometriózisos szövetet. Ha felfedezzük és kezeljük, akkor az életminőséget egészen mássá tudjuk tenni.
1: Idén Michelin csillagos étteremben is lehet asztalt foglalni a Dining City országos étterem héten. Október 1-e és 18-a között a résztvevő vendéglátóhelyek ismét erre az alkalomra komponált, legtöbbször háromfogásos menüsorokat kínálnak fix árakon. Idén 230 hazai étterem csatlakozott a kezdeményezéshez. Az akciót idén már 30. alkalommal szervezik meg. A kínálatban nemzetközi konyhák is bemutatkoznak. Évtizedek óta nem volt olyan kicsi az ózonlyuk, mint tavaly. A szakértők szerint ebben meghatározó szerepe volt abban, hogy sokkal kevesebb olyan terméket, például régi típusú hűtőt, légkondit használtunk, amely a réteget károsító anyagot bocsát ki. A Meteorológiai Világszervezet szerint a csökkenés környezetvédelmi sikertörténet, és ha a tendencia folytatódik, akár teljes egészében regenerálódhat a légkör ózon rétege. Egy hideg front éri el hazánkat, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon növekedhet meg a felhőzet. Esők, záporok is kialakulhatnak ezeken a tájakon. A keleti-délkeleti országrészben viszont még a napsütésé lesz a főszerep. Itt csak a délutáni esti órákban lehet borultabb az idő. Sok helyen lehet élénk a légmozgás. A legmelegebb órákban a Dunántúlon 18-20 fokra, keleten-délkeleten viszont akár 30 fok körüli csúcsokra is készülhetünk. Éjjel 9-17 fok várható majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Best FM.
5: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about, you know, the finer things.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 17-én csütörtökön Zsófia napja van nekik, és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot. 182 éve ezen a napon megszületett Puskás Tivadar Európa első telefonközpontjának megalkotója, a telefonhírmondó feltalálója. 1960-ban a mai napon született Damon Hill, aki a verseny egy pontján nagyon hiányzott a kommentátor Palik Lászlónak, visszavonult angol autóversenyző, a Forma 1 96-os világbajnoka.
1: Hova tűnt Damon Hill? Hova tűnt Damon Hill?
0: 1965. szeptember 17 megszületett Bryan Singer, amerikai filmrendező, producer, forgatókönyvíró. Többek közt olyan filmeket köszönhetünk neki, mint a Közönséges bűnözők, az X-Men sorozat, a Superman visszatér, vagy a Bohém Rapszódia. For me. 1969-ben a mai napon született Keith Flint, angol énekes, táncos, a The Prodigy egykori frontembere. És 1968-ban a mai napon született Anastacia, amerikai énekesnő, dalszerző is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek.
2: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat! Balesetről nem tudok, viszont lerobbant egy autó az M1-esen, az M0-ás csomópont után a Hegyeshalom felé vezető oldalon. 3-4 kilométeres torlódás alakult ki, az M0-ás torlódott fel igazából, és Török Bálintig araszol. Jó reggelt, jó utat kívánok! Ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót, mindjárt mondom hová. Előtte egy kis ízelítő a következő fél órából jön, majd a Faith No More. És a bombon is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 20-ától villaműsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
4: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
0: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
6: Keresse az új Carglass Service Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Minek keresgélnél, ha nálunk mindent megtalálsz? Újítsd meg a ruhatárad a Gardrób Rucival. Szeptemberben hatalmas akcióval 4500 forint per kilós áron. Hozd be a régit, vidd az újat. Keresd üzleteinket Budapesten, az Üllői út 288-ban és Szolnokon a Baross utca 40-ben. Gardrób Ruci. Új ruha, szuper árak.
9: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A mozi kedvelői számára Budapest számos olyan helyszínt kínál, amelyeket hollywoodi produkciók is előszeretettel választanak forgatási helyszínül. A Nyugati pályaudvar jó pár film vasútállomáson játszódó jeleneteinek biztosított helyszínt. Itt forgatták a Die Hard, Drágább, mint az életed, a Napfény íze, valamint a Csajok Monte Carlóban című filmek egyes részeit. Különösen nagy figyelmet keltettek a 2003-ban bemutatott Underworld című film itteni munkálatai. Ebben a produkcióban a főszerepet két Beckinsale alakította, viszont Görög Zita is szerepet kapott méghozzá, pont egy olyan jelenetben, amelyet a Nyugati pályaudvaron vettek fel. A Len Wiseman által rendezett filmben a pályaudvar közelében húzódó M3-as metróvonal is kiemelt jelentőséggel bírt. A filmesek egy látványosan megkoreografált lövöldözési jelenetet hoztak létre a budapesti utazóközönség számára jól ismert jellegzetes metró szerelvények között.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
10: Budapest egyik legnagyobb zöld területe a Városliget, ahol számos látnivaló található, többek között a Vajdahunyadvára, a Széchenyi gyógyfürdő és mondjuk az állatkert. A park kiváló hely a pihenésre és kikapcsolódásra, valamint kulturális és sportesemények helyszíne is. Például a műjégpálya bármikor látogatható, télen akár korcsolyázni, nyáron akár csónakázni is lehet rajta. Számos sétányára pedig bármelyik évszakban érdemes ellátogatni, ha egy kis nyugalomra vágyunk. Még egy madárbarát tanösvényt is, mintakertet is bejárhatunk a Királydomnál, ahol időnként kiszúrhatjuk a liget apró lakóit az óduk és etetők mellett. Saját kedvenceinkkel pedig a Kutyás Élményparkban élvezhetjük a friss levegőt. Családi programként akár a nagy játszóteret is érdemes célba venni. A Hősök terét se hagyjuk ki, illetve a Szép Művészeti Múzeum a művészet kedvelői számára tartogat vizuális élményeket, de a Magyar Zeneházába is érdemes ellátogatni.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
11: Zajlik a biztonság hete, még lehet regisztrálni a Teszted akcióra. Nyugaton felhős, keleten napos idő várható. Demeter Tia vagyok. Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádióknak Jenei Attila, a Mabisz kommunikációs vezetője.
12: 2024-ben a személyisérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyi fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat. Őrült felelőtlenségről tesznek tanúbizonyságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
11: Keddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. A kezdeményezést idén október 12-e és 18-a között tartják. Az ország legnagyobb szemétszedési akciójának célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára. Népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot, közölt az Élő Környezetért Felelős Minisztérium. Regisztrálni a szelektálok.hu oldalon lehet. Véget ért a parlagfűszezon csúcs időszaka. A lehűlés az elmúlt napokban országszerte mérsékelte a pollen koncentrációt, az allergiások azonban még nem lélegeztetnek fel. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint a Tiszántúlon a napokban akár még nagyon magas koncentráció is előfordulhat. Itt erős tüneteket is tapasztalhatnak a parlagfűre érzékenyek. Jövőre augusztus 1-én rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat. Ez lesz majd a 24 fordulós világbajnoki sorozat 13. állomása. A nagydíjakat 22 országban bonyolítják le, derül ki a most nyilvánosságra hozott 2027-es versenynaptárból. A 6 helyett a szezonban 10 sprint futamos hétvégét tartanak. Egy hideg front éri el hazánkat, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon növekedhet meg a felhőzet. Esők, záporok is kialakulhatnak ezeken a tájakon. A keleti-délkeleti ország részben viszont még a napsütésé lesz a főszerep, itt csak a délutáni esti órákban lehet borultabb az idő. Sok helyen lehet élénk a légmozgás. A legmelegebb órákban a Dunántúlon 18-20 fokra, keleten-délkeleten viszont akár 30 fok körüli csúcsokra is készülhetünk. Éjjel 9-17 fok várható majd.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
13: Az első Stacy Ann Ferguson-tól, azaz Fergie-től, a 8-szoros Grammy-díjas amerikai énekesnő, dalszövegíró és színésznőtől. A Wild Orchid lány együttes tagja volt, majd 2002-től 2018-ig a Black Eyed Peas sikeres énekesnője. Most szólóban halljuk Big Girls Don't Cry, 5 perc elmúlt 8. Hello, jó reggelt! Maxim Levente vagyok.
2: Best FM!

legjobb zenék. Nightcrawlers, Push the Feeling On, ezzel indul a csütörtök reggel, 8:45 után. Vannak közlekedési szempontból nyugisabb és túlterheltebb napok. Szerencsére az előbbi kategóriába sorolható a mai reggel, és ne legyen ez más, hogy a folytatásban sem ezt kívánom. Ha mégis van dugó baleset, jöhet a közlekedési info a 0620 55 55 155-re. Egy újabb elektronikus kedvenccel megyünk tovább, jön az ATB és a The Fields of Love, és egy kis ajánló estére Night Shift, minden nap 6 és 8 között a házigazda, 6 és 7 között White Boy, csütörtökönként pedig a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance felvételei forognak mixben, a lemezjátszók mögött DJ Millertől.

0: Best FM, a legjobb zenék, míg Sopronban 18. Békés Csabán 30 fok lesz. Az érkező hidegfront tehát az északnyugati tájakat érinti főleg, ott lesz felhősebb is az ég, és egy-egy zápor zivatar sem kizárt. Részletes időjárás jelentéssel jönnek a friss hírek, mindjárt 8:30, aztán a Cardigans Tom Jones-szal közös dalát indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: Everybody get up.

0: hírek a Best FM-en.
1: Főként idősebbek foglalkoznak agrárgazdasággal, maximális büntetést kapott a szágoldozó motoros, keleten még a napsütésé lesz a főszerep. Demeter Dia vagyok. Ingyenes tüdőrákszűrést szervez dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Olyan jelentkezőket várnak, akik 50 és 74 év közöttiek, és legalább 15 éve rendszeresen cigarettáznak. Komplex tüdő egészségi felmérésen vehetnek majd részt. Korszerű, alacsony dózisú CT-vizsgálat, légzésfunkciós vizsgálat, dohányzási kockázat felmérés és személyre szabott tanácsadás várja őket. A vizsgálaton való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Részletek az intézmény honlapján. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, kedden az autómentes napon pedig 999 forintos napi jeggyel. Korlátlanul utazhatunk a helyközi járatokon az egész országban. Az egyéb felárakat, például a helyjegyet külön kell megváltani. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium ezekkel a kedvezményekkel készül az idei európai mobilitási hétre. Hazánk egyébként szeptember 16-a és 22-e között 25. alkalommal csatlakozott a programsorozathoz. Nem változott érdemben a gazdatársadalom korösszetétele az elmúlt 3 évben itthon, derült ki az Agrárium 2026 előzetes adataiból. A képzettség terén ugyanakkor kedvező trend figyelhető, megmondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetője.
2: A gazdaságirányítóknak a 37%-a az 65 évesnél idősebb, ugyanakkor a fiatal gazdaságirányítóknak az aránya az továbbra is 10% alatti. Folytatódott az az örvendetes növekedés, hogy a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezőknek az aránya az továbbra is nőtt. Most már minden 8. gazdaságirányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik, és 48%-ra csökkent azoknak az aránya, akik mezőgazdasági képzettség nélkül irányítják a gazdaságukat.
1: Csak nem 500 000 forintos büntetést kapott egy motoros. A férfi a megengedett sebesség csak nem 3-szorosával szágoldozott Mesztegnyőn, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A motoros 50 km per óra helyett 130 km-es óránkénti sebességgel hajtott. Tettéért a maximális bírságot kapta. A Dunántúlon többnyire felhős, borongós időre lehet ma számítani, keleten viszont még a napsütésé lesz ma a főszerep, itt csak a délutáni órákban növekedhet majd meg a felhőzet. A nyugati ország részben sokfelé alakulhat ki eső, zápor és a szél is többször lesz majd élénk. Ezeken a tájakon 18-20 fokra, keleten, délkeleten viszont akár 30 fok körüli csúcsokra is lehet majd számítani. Holnap napos felhős időben a legmelegebb órákban 20-28 fok várható.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelei.

Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 17-én csütörtökön hideg front ér el minket, de főleg az ország északnyugati részét. Sopron környékén csak 18, míg Békés Csabán 30 fok lesz. Sok felhő, csapadék inkább északnyugaton várható, és várható a folytatásban a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Britney Spears-tal a Stronger, énekel mindjárt Rúzsa Magdi, de mindenek előtt a Simply Red jön, a Something Got Me Started-del.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Viber üzenet, sziasztok, Tomi vagyok, baleset történt Budapesten az Egér úton, a Rákóczi híd felé a Péterhegyi út előtt. Jók a zenék, szép napot, csak így tovább. Köszönjük szépen, Tomi, szép napot neked is, és jó utat minden úton lévőnek. Ha van közlekedési hír, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. A következő órában pedig olyan illusztris vendégeink lesznek, mint Will Smith, vagy mondjuk Christina Aguilera, vagy a Bon Jovi. És persze itt lesznek a magyar sztárok is, köztük Zséda, Szikora Róberta, Balmárral, vagy a Well Hello.

0: Rögtön 9 óra, jönnek szeptember 17-e friss hírei, aztán újból a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
3: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
4: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
1: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Majd elmúlik.
6: Ezt mondtad múlt héten is.
5: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
6: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
9: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
0: Azoknak, akik szeretnék magukat formába hozni vagy formában tartani, és kedvelik a szabadtéri sportokat, a futáson és a bringán kívül szabadtéri edzési lehetőséget nyújtanak a fitnessparkok, street workout pályák és kondiparkok. Az elmúlt években rengeteg köztéri fitnesspark épült Budapesten, ezek ingyenesek, minden nap nyitva vannak, kondizhatunk télen, nyáron a szabad levegőn. A kondiparkban profik és amatőrök is sportolhatnak. A kialakított eszközök minden korosztálynak hasznosak, használatuk egyszerű és biztonságos. A pálya melletti táblákon használati útmutatók mutatják be, hogy melyik gépen, milyen technikával és melyik izomcsoportot tudjuk átmozgatni. Mivel a saját testsúlyunkkal dolgozunk, így nem terheljük túl szervezetünket. Az edzésen kívül közösségformáló ereje is van ezeknek a tereknek, hiszen a visszajárók már ismerősként köszönhetik egymást a több mint 140 budapesti közfenntartású kondiparkban.
9: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
10: Új kezeléshez juthatnak az endometriózisban szenvedők, változott az ózonjuk mérete, a Dunántúlon lesz több a felhő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megszünteti a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást, ezt a miniszterelnök jelentette be a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást. A döntés megközelítőleg 900 000 vállalkozást érint. Új innovatív kezeléssel rendelkezésre az endometriózis kezelésére. Ehhez néhányan ingyen is hozzájuthatnak, olvasható az endometriózismagyarország.hu oldalon. Világszerte 198 millió, hazánkban több mint 200 000 nő érintett endometriózisban. A legfontosabb, hogy megszülessen a diagnózis és javuljon az életminőség, mondta rádióknak Novák Zoltán nőgyógyászati daganatsebész, endometriózis specialista.
11: Az endometriózis által okozott panaszokat, ami elsősorban fájdalom, ezeket, illetve a nehezített teherbeesést kezelendő jellemző műtéteket végeztünk régebben, és ez gyakorlatilag az elmúlt évek során kezdett egy kevésbé radikális irányba tolódni. Most már nem feltétlenül kell mindenkinek műtétet végezni, vannak egyéb eszközök, de van olyan új módszer több is, amely műtét nélkül összeroncsolja az endometriózisos szövetet. Ha felfedezzük és kezeljük, akkor az életminőséget egészen mássá tudjuk tenni.
10: Idén Michelin csillagos étteremben is lehet asztalt foglalni a Dining City országos étterem héten. Október 1-e és 18-a között a résztvevő vendéglátóhelyek ismét erre az alkalomra komponált, legtöbbször háromfogásos menüsorokat kínálnak fix árakon. Idén 230 hazai étterem csatlakozott a kezdeményezéshez. Az akciót idén már 30. alkalommal szervezik meg. A kínálatban nemzetközi konyhák is bemutatkoznak. Évtizedek óta nem volt olyan kicsi az ózonlyuk, mint tavaly. A szakértők szerint ebben meghatározó szerepe volt abban, hogy sokkal kevesebb olyan terméket, például régi típusú hűtőt, légkondit használtunk, amely a réteget károsító anyagot bocsát ki. A Meteorológiai Világszervezet szerint a csökkenés környezetvédelmi sikertörténet, és ha a tendencia folytatódik, akár teljes egészében regenerálódhat a légkör ózon rétege. Egy hideg front éri el hazánkat, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon növekedhet meg a felhőzet. Esők, záporok is kialakulhatnak ezeken a tájakon. A keleti-dél-keleti országrészben viszont még a napsütésé lesz a főszerep, itt csak a délutáni esti órákban lehet borultabb az idő. Sok helyen lehet élénk a légmozgás. A legmelegebb órákban a Dunántúlon 18-20 fokra, keleten-délkeleten viszont akár 30 fok körüli csúcsokra is készülhetünk. Éjjel 9-17 fok várható majd.
9: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
12: Elsőként a Slim Shady, Eminem 2000-es sláger, amely eredetileg rá sem került volna az albumra, de a kiadó vezetője szeretett volna egy rádióbarát, népszerű dalt, úgyhogy az utolsó pillanatban órákkal az album leadási határideje előtt írta meg és véglegesítette a számot Eminem és Dr. Dre. A dal végül elnyerte a legjobb rap szóló előadásért járó Grammy-t, valamint az MTV Video Music Awards elismeréseit is. 4 perccel múlt 9, hello, jó reggelt! Max Szemlevente vagyok.
9: Best FM.

0: Vesztefem a legjobb zenék, mintha csak ma lett volna, pedig 22 éve láttam az Én a robotot, Will Smith egyik legjobb filmjét szerintem, amely újból nagyon-nagyon népszerű bizonyos streaming platformokon. A történet a 2035-ös Chicagóban játszódik, ahol a mesterséges intelligencia a mindennapi társadalom szerves részévé vált. Ismerős? Egyébként a kínai Xpeng most mutatott be egy egy-az-egyben olyan humanoid robotot, mint amilyenek a 2004-es filmben is voltak. Ó, azok az édes 90-es évek. Getting Jiggy With It, Will Smith-szel idézzük meg ezt a korszakot.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb

Kiss FM, a legjobb zenék. A forgalom szempontjából viszonylag enyhe reggelen vagyunk túl, de azért van egy-két hely, ahol most is lassabb a haladás. Az egyik ilyen az M3-as Vásárosnemény felé vezető oldal a 60 térségében, ahol új terelés épül, az 53-as kilométernél a külső sávot lezárták, 2-3 kilométeres ott a dugó. Ugyanez a helyzet az M7-esen Letenye felé, Székesfehérvár közelében. Az 59-es kilométernél több mint 1 kilométeren torlódik a forgalom. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re. Lady Gaga titokban anya lett, Florida pedig tegnap 47 éves. Right Round a legjobb zenék között.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Let's go, girls.

FM, a legjobb zenék. Hidegfront érkezik lehűléssel. Helyesbítés. Hidegfront érkezik főleg északnyugatra lehűléssel. Délkeleten marad a 30 fok, Sopron környékén alig lesz 20. Esni is inkább északnyugaton fog, nagy lesz tehát a hőmérsékleti kontraszt. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. A Leia, Try Again a Besten. It's been a long time, we shouldn't have left you, without a dope beat.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Két világsztár, egy ausztrál és egy amerikai, egy hölgy és egy úr, mindketten évtizedeket tagadhatnának le valós korukból, és mindketten koncerteztek már nálunk. Kylie Minogue és Lenny Kravitz utóbbi biztosan jön majd 10 után. És hozom az Airi Mafiát is.
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
4: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
0: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.

0: A pizzami.hu.
1: Kis ágy, babakocsi, babaszoba.
2: Minden kész.
1: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
3: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
1: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu.
6: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék! Hírek a Best FM-en.
2: Fókuszban a baleset megelőzés, véget ért a parlagfőszezon csúcs időszaka. Elsősorban a Dunántúlon lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádióknak Jenei Attila, a Mabisz kommunikációs vezetője.
3: 2024-ben a személyisérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat. Őrült felelőtlenségről tesznek tanúbizonyságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
2: Keddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. A kezdeményezést idén október 12-e és 18-a között tartják. Az ország legnagyobb szemétszedési akciójának célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára. Népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot, közölt az Élő Környezetért Felelős Minisztérium. Regisztrálni a szelektálok.hu oldalon lehet. Véget ért a parlagfőszezon csúcs időszaka. A lehűlés az elmúlt napokban országszerte mérsékelte a pollen koncentrációt, az allergiások azonban még nem lélegeztetnek fel. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint a Tiszántúlon a napokban akár még nagyon magas koncentráció is előfordulhat. Itt erős tüneteket is tapasztalhatnak a parlagfűre érzékenyek. Jövőre augusztus 1-én rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat. Ez lesz majd a 24 fordulós világbajnoki sorozat 13. állomása. A nagydíjakat 22 országban bonyolítják le, derül ki a most nyilvánosságra hozott 2027-es versenynaptárból. A 6 helyett a szezonban 10 sprint futamos hétvégét tartanak. Egy hideg front éri el hazánkat, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon növekedhet meg a felhőzet. Esők, záporok is kialakulhatnak ezeken a tájakon. A keleti-délkeleti országrészben viszont még a napsütésé lesz a főszerep. Itt csak a délutáni esti órákban lehet borultabb az idő. Sok helyen lehet élénk a légmozgás. A legmelegebb órákban a Dunántúlon 18-20 fokra, keleten-délkeleten viszont akár 30 fok körüli csúcsokra is készülhetünk. Éjjel 9-17 fok várható majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
1: Most az a szeptember 17-én csütörtökön, 4 perccel 10 után, amikor is a Zsófiákat lehet együtt ünnepelni. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. Mondok hívható SMS Viber elérhetőséget 0620-55-55-155. Ebben az órában a Maroon 5, Seal, Beyoncé, most pedig a The Killers jön a Human-nel. Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

FM a legjobb zenék. Hálás téma a szombat éjszakáról, a bulizásról énekelni. Be is jött a Dan Wickfieldnek. 1993-ban megjelent debütáló kislemezük az évtized egyik legnagyobb slágere lett. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között jön a Saturday Night a Best-en.

Best FM, a legjobb zenék. Elnémult a magyar blues királya. 77 éves korában egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul elhunyt Deák Bill Gyula, Artisjus díjas magyar blues énekes, a hazai könnyű zene igazi legendája. Pályáját a kőbányai Sztár együttesben kezdte, külföldi dalok feldolgozásával, majd jazz énekesként csatlakozott több formációhoz, Napsugár, Wanderers, Lloyd. Első komolyabb zenei áttörését a Sirius együttes hozta meg számára. 1979 nyaráig vendégként lépett fel a Hobo Blues Banddel, majd a zenekar állandó, ikonikus tagjává vált. Főszerepet kapott az 1981-es Kopasz Kutya című Szomjas György filmben, melynek kultikus zenei anyaga csak évtizedekkel később jelenhetett meg. 1983-ban pedig Torda táltosként évről évre milliók szívébe lopta be magát a Szörényi Levente Bródi János szerzőpáros István a Király című rockoperájában. Nyugodjon békében!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Zené a többek között a Hooligans, szól majd az eljátszott gyémánt. És egy felhőtlen dallal a Dubval itt lesz az olasz Moon is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha dugó baleset van, ide várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
4: Minek keresgélnél, ha nálunk mindent megtalálsz? Újítsd meg a ruhatárad a Gardrób Rucival. Szeptemberben hatalmas akcióval, 4500 forint per kilósáron. Hozd be a régit, vidd az újat. Keresd üzleteinket Budapesten, az Üllői út 288-ban, és Szolnokon a Baross utca 40-ben. Gardrób Ruci. Új ruha, szuper árak.
5: Anya, megint fáj a hasam.
6: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
0: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Margit-szigeti zenélőszökőkút Budapest egyik legkedveltebb ingyenes látványossága, amely a városkép ikonikus része lett, hasonlóan a Halászbástyához vagy a Hősök teréhez. Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű építményében, a 35 méter átmérőjű medencében a vízsugarak a zeneritmusára táncolnak, akár 10 méter magasra is fellőve. A program délelőtt 11 órától egészen este 10 óráig tart, óránkénti váltásban. A repertoár rendkívül változatos, a gyerekdaloktól és a filmzenéktől kezdve a klasszikusokon át egészen a modern pop-rock slágerekig terjed. Hallhatunk többek között Queent, Rolling Stones-t vagy a Jégvarázs zenéjét is. Az igazi varázslat sötétedés után kezdődik, amikor a színes fényfestés és a látványos kivilágítás teszi felejthetetlenné az élményt. Ideális helyszín egy könnyed esti sétához vagy családi kikapcsolódáshoz a sziget déli részén, a Margit híd közelében.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Egyre több helyen szorul vissza a készpénz, nyilvánosak a 2026-os kormányülések jegyzőkönyvei, felmerték a balatoni bringa kör legjobb szakaszait. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Alapvető joga, hogy készpénzzel fizethessünk, erre vár választ az Alkotmánybíróságtól az Ombudsman. Hivatalához több panasz is érkezett, mert egyre több automatizált üzletben, rendezvényen és szolgáltatásnál kizárólag elektronikus fizetést fogadnak el. Budapesten például a parkolóautomatákból is kivezetik a készpénzes fizetést. Az alapvető jogok biztosa azt is tisztázná, hogy az államnak kell-e olyan szabályokat alkotnia, amelyek a gyakorlatban is garantálják a készpénz használatát. 20 év után nyilvánosságra hozták a 2006 őszi kormányülések korábban titkosított jegyzőkönyveit. Ezek alapján a Gyurcsány kormány egyebek mellett a vízidíj, az új kormányzati negyed és a 2007-es költségvetés előkészítésével foglalkozott. A kormányzati kommunikáció szerint a kabinet az összedi beszéd kiszivárgása után kialakult politikai válságot érdemben nem tárgyalta. Rendszeresen bántalmazta, valamint lopásra és cigaretta csikkek gyűjtésére kényszerített egyik társát egy fiatalkorú fiú egy gyermekotthonban. A Pest vármegyei főügyészség szerint a sértett több mint egy hónap után számolt be édesanyjának a történtekről. Megpróbáltatásainak akkor lett vége, amikor támadóját egy másik bűncselekmény miatt őrizetbe vették. Az ügyészség minősített emberkereskedelemmel és kényszermunkával vádolja a fiatalt, és végrehajtandó szabadságvesztést kért vele szemben. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvivőjét kérdeztük.
8: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódott jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget Balaton-Ederics között is, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség.
7: Ma egy front felhős sávja vonulhat át fölöttünk, ezért átmenetileg sok felé beborulhat az ég. A legtöbb napsütés keleten maradhat, míg főként északnyugaton eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Élénk lehet a szél, a hőmérséklet 18 és 30 fok között alakulhat, délkelet felé haladva számíthatunk melegebb időre. Az előrejelzések szerint holnap is maradhat a változékony égkép elszórt záporokkal, zivatarokkal. Szombaton aztán erőteljesebben gomolyosodhat az ég, és több helyen ismét kialakulhat zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
9: Eszter Gábort idézve, nem csak a csúnya fiúknak van szíve, hanem a bolond lányoknak is. Shakira bejelentette, hogy segít legalább 10 iskola és egy helyi egyetem újjáépítésében. Szülőhazája Kolumbia egy távoli a múlt heti földrengésben súlyosan érintett régiójában. Ő jön Bolond, azaz Lokát című dalával. 4 perccel múlt 11. Jó munkát, jó utat! Maxim Levente vagyok.
2: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. 1999-ig tekerjük vissza az időkerekét. Jön a finn Bonfunk MC's és a Freestyler. A dal klipjében pedig a főszereplő rasztahajú srác is képes volt oda-vissza tekerni az időt a kezében lévő minidisk lejátszó segítségével. A klipet egyébként egy Helsinki metroállomáson rögzítették, majd 20 év után újraforgatták Belgrádban. Akkor a főszereplő egy lány volt, a minidisket pedig egy okostelefon váltotta fel.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési infók az M0-áson, az M3-as felé az Ecseri csomópont közelében. A belső szalagkorlátot javítják. A 43-as kilométernél emiatt a belső sávot lezárták. 4-5 kilométeres a dugó. M3-as Vásárosnamény felé 60 térségében terelést építenek. Az 53-as kilométernél a külső sávot zárták le. Ott is 3-4 kilométeres a dugó. Akár csak az M1-esen Budapest felé Tatabányánál a terelés előtt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Fogtam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Lady Gaga-t utolérte a végzete, bármennyire szerette volna titokban tartani, a paparazziknak köszönhetően kiderült, hogy titokban anya lett. Paparazzi című slágerével a délutánt már Majoros Rita indítja, Maxim Levente vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Elhunyt Deák Bia Gyula. Szigorítaná a gyermekek internet használatát az Unió. Kezdődik a sportág és hangszerválasztó. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Meghalt Deák Bia Gyula, a magyar blues királyként és Bia kapitányként is ismert énekes, 77 éves volt. Halálhírét a közösségi oldalán jelentették be, ahol azt írták, egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul hunyt el. Deák Bia Gyula az 1970-es években kezdte pályafutását, országos ismertséget a Hobo Bluesben tagjaként szerzett, később pedig sikeres szólókarriert épített. Az István a király című rockoperában Torda Tátosát alakította. Jellegzetes hangja miatt Chuck Berry a legfeketébb hangú fehér énekesnek nevezte. 13 éves kor alatt teljesen megtiltaná a közösségi média használatát az Európai Bizottság. A 13 és 15 év közötti fiatalok pedig csak szülői engedéllyel hozhatnának létre fiókot. A platformok közvetlenül sem léphetnének kapcsolatba a 13 év alatti gyerekekkel. A javasolt gyermekvédelmi szabályok a közösségi oldalak mellett a videójátékokra és a mesterséges intelligencián alapuló chatbotokra is kiterjednének. Nem találtak egészségre veszélyes babavizet a Nébih vizsgálatán. Az öt magyar termék közül egyet mégis kifogásoltak. Az Aquital Baby ásványi anyag tartalma literenként 707 mg volt, miközben a megengedett felső határ 650 mg. Ez nem jelent egészségi kockázatot, a terméket azonban nem forgalmazhatják csecsemőtápszer készítésére alkalmas vízként. A hatóság a címkén szereplő eltérő adatok miatt is intézkedett, megtiltotta a termék előállítását és bírságot szabott ki. Holnap ismét benépesül a fővárosban a Merkap Sportközpont. Két napon át a mozgásé és a zenéjé lesz a főszerep. A budapesti sportág és hangszerválasztóra az ország számos pontjáról várják a gyerekeket. Az első nap elsősorban az iskolai osztályok, szombaton pedig a családok élvezhetik a sportfesztivál hangulatát. A rendezvényről Kis Gergely kommunikációs igazgató beszélt.
2: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek kipróbálni sportágokat, nyereményjátékokba részt venni, minikoncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágokat, sportági bemutatókat megnézni, nagy színpadon találkozni bajnokokkal.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma a felhők nyugatról kelet-dél-kelet felé vonulhatnak, közben több tájon átmenetileg előbújhat a nap. A legtöbb napsütés keleten maradhat, északnyugaton viszont eső, zápor, akár egy-egy zivatar is érkezhet. A szél sok felé megélénkülhet, néha meg is erősödhet. A csúcsok 18 és 30 fok között alakulhatnak. Holnap közepesen vagy erősen felhős időre készülhetünk, elszórt záporokkal, zivatarokkal. Szombaton a gomoly felhők újra magasabbra nőhetnek, és helyenként ismét eleredhet majd az eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás szép napot, kellemes csütörtököt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Töltsék velem a délutánt és a legjobb zenékkel. Felpattintottam a napszemüvegemet, mert hogy nagyon betűzön a pide a stúdióba, de hát én imádom ezt, és ezeket az ilyen késő nyári napokat. A legjobb zenéket pedig hozom mellé, a Lady Gaga és a Paparazzi. Szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A tankcsapdát hallottuk, ez volt a Pesten megjelent Isten a folytatásban, pedig a For the Chaos és az Ain't No Sunshine jön. Én pedig szép délutánt kívánok mindenkinek, jó kis napsütéses csütörtököt, egészen jó időnk van. Én egy picit hűvösebbre számítottam, bevallom őszintén, de szinte ilyen trikós, késő nyári idő van. Én szeretem ezeket a napokat, úgyhogy tervezzenek valami jót a hétvégére. És hogyha van kedvük, osszák meg velem a programot, én pedig ajánlani tudom a többieknek. 0620 55 55 155, de ma ide várom az útinfókat is, meg majd a nap kérdésére adott válaszaikat. Előtte pedig én a legjobb zenéket hozom, úgyhogy jelentkezem Janet Jacksonnal, itt lesz a Together Again, jön majd Madonna is, egy másik nagy név, egy nagy énekesnő, itt lesz a Give It To Me, most pedig, ahogy ígértem, a For The Chaos-szal megy tovább a délután egy feldolgozással, én a Sunshine a Best FM-en. Legyen szép!

0: Lesztefem a legjobb zenék. Ma is utazhatunk együtt, sokan ültek autóba, sokan teherautóval dolgoznak, vagy éppen kamionnal, szóval egyszerűen csak sokan vannak az utakon, vigyázzunk egymásra, én pedig szállítom az útinfókat. Például, hogy az M0-as autót keleti szektorán az M3-as autópálya felé szalagkorlátot javítanak Ecser közelében, a 43-as kilométernél a belső sávot lezárták, és erős lassulásra kell számítani. És erős a forgalom továbbra is az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, már a terelés előtt a forgalom. Egészen a Komáromi csomópont és Tata között mindkét sávon 5 kilométeres torlódásra kell már most készülni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van információja, ma is várom. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Oh,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mátétól kaptam egy üzenetet, hogy a főnököm éppen azt mondta, hogy délután 3-tól lesz még egy rövid megbeszélés, és általában a rövid szót teljesen másképp szoktuk értelmezni, úgyhogy addig kérlek, isteni zenéket hozzatok, hogy bírjam még ezt a 2 órát, és egy kicsit felpörgessem magam. Hát megteszek mindent, Máté, a következő órában. Jön például Ini Kamozi és a Here Comes the Hot Stepper. Hiszen mindjárt 1 óra lesz, a legfrissebb hírek után pedig jön a Margaret Island is, és az éjszaka.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, megint fáj a hasam.
2: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
4: Minek keresgélnél, ha nálunk mindent megtalálsz? Újítsd meg a ruhatárad a Gardrob Rucival. Szeptemberben hatalmas akcióval 4500 forint per kilós áron. Hozd be a régit, vidd az újat. Keresd üzleteinket Budapesten, az Üllői út 288-ban és Szolnokon a Baross utca 40-ben. Gardrob Ruci. Új ruha, szuper árak.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: Ha van pár órán kikapcsolódni, de nincs időnk elhagyni a várost, akkor irány a Margit sziget. Ez a főváros zöld szíve, egy olyan külön világ a Duna ölelésében, ahová életkortól, nemtől, évszaktól és napszaktól függetlenül érdemes ellátogatni. Annyi mindent kínál az ide látogatóknak. Első pillantásra beleszerethetünk a hatalmas ősfák, árnyas sétautak, tágas réteg, fürdők és szórakoztató attrakciók különleges elegyébe, vagy akár a futást is megszerethetjük a sziget körüli futókörön, de számos más sportolási lehetőség is vár itt ránk. A szigeten találhatók szabadtéri színpadok, csodás történelmi romok, egy kis állatkert, valamint egy víztorony is, amely kulturális rendezvények helyszíne. Na és itt található Magyarország legnagyobb zenélő szökőkútja is. A testi-lelki feltöltődéshez sokszor elég egy nagy sétát tenni a Margit szigeten, és már is új erőre kapunk, még ha csak pár óránk is van kiszabadulni a hétköznapokból.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: Az ország egyik leggazdagabb arborétuma övezi a Kertészeti Felsőoktatás Fellegvárának keretet adó Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Budai Kampuszának épületegyüttesét. A területet 1975-ben nyilvánították természetvédelmi területté. Maga az arborétum a Gellért-hegy déli lábánál található a Villányi út, a Szüret utca és a Somlói út között. A területét a Ménesi út két korban és jellegben elváló részre osztja, az alsó és a felső kertre. Jelenlegi növényanyaga csaknem 2000 fás szárú dísznövényfajt és fajtát, több száz hagymás virágot és csaknem 250 féle egyéb évelő dísznövényt foglal magában. Az arborétum nyitvatartási időben díjtalanul és szabadon látogatható. Természetes élővilága védett, ezért látogatása során mindig be kell tartani az egyetem honlapján is olvasható szabályokat.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Pest megye vonzotta a legtöbb költözőt. Drónfoci is lesz a kutatók éjszakáján. Ismeretlen, de nevérnász helyeket keresnek a kutatók. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Csökkent a költözési kedv Magyarországon. Tavaly kevesebben váltottak hivatalosan lakcímet, mint egy évvel korábban, és 2015 óta csak 2023-ban mértek ennél alacsonyabb aktivitást. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a megye határt átlépő mintegy 115 ezer ember csaknem fele Budapestre vagy Pest megyébe költözött. Utóbbi 26 ezer, a főváros pedig 25,5 ezer új lakót vonzott. A központi régión kívül Fejér, Győr-Moson-Sopron és Bács-Kiskó volt a legnépszerűbb célpont. A hibridek tartják legjobban az árukat a használt autópiacon. Évente átlagosan 5,7%-ot veszítenek értékükből, kevesebbet, mint bármely más hajtástípus. Közben egyre szűkül az olcsó kínálat. A KSH és a használtautó.hu augusztusi közös adatai szerint a meghirdetett kocsik 35%-a került 2,5 millió forintnál kevesebbe. Az átlagár 5,5 millió forint körül maradt. A kínálat több mint 11 ezer autóval bővült egy év alatt. Csempészárút kereshetnek röntgenképeken, hadijátékban és drónfociban is részt vehetnek az érdeklődők a kutatók éjszakáján. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szeptember 25-én Budapesten, Szolnokon és Baján is programokkal készül. A Ludovika kampuszon bemutatják a modern pénzmosási technikákat és a többnapos áramszünetek következményeit. Szolnokon virtuálisan Gripen vadászgépet és drónokat irányíthatnak a látogatók, Baján pedig mikrobavadászat, vízmintavizsgálat és hidraulikai kísérletek várják őket. zajlik a denevérek párzási időszaka, a kutatók pedig ilyenkor keresik az eddig ismeretlen nászbarlangokat. Egy-egy ilyen helyen akár több ezer denevér is összegyűlhet, amelyek nagyobb távolságból is érkezhetnek. A különleges őszi időszakról Görföl Tamás denevér kutató beszélt rádiónknak.
8: Nyáron rovatbőség van az áttéri területeken, sokat szúnyog, ha a szülőkolóniákat egyes fajok ott alkotják, majd utána például Gemencből, Mecsekbe, vagy akár a Bakonyba is elmennek, és az ottani barlangokban mászolnak. Ezen is dolgozunk, hogy minél több ilyen nászbarlangot ismerjünk, hogy aztán a védelmüket lehessen biztosítani.
7: Ma egy front felhős hávja vonulhat át fölöttünk, ezért átmenetileg sok felé beborulhat az ég. A legtöbb napsütés keleten maradhat, míg főként északnyugaton eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Élénk lehet a szél, a hőmérséklet 18 és 30 fok között alakulhat, délkelet felé haladva számíthatunk melegebb időre. Az előrejelzések szerint holnap is maradhat a változékony égkép elszórt záporokkal, zivatarokkal. Szombaton aztán erőteljesebben gomolyosodhat az ég, és több helyen ismét kialakulhat zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Felejthetetlen slágerek egy óra után is 4 perccel. Itt a Best FM-en én Majoros Rita vagyok, mert hozom is őket, mert hogy itt van már Eve és Gwen Stefani és a Let Me Blow Your Mind, és én már nagyon hallgatnám. De jön majd Brian Adams is, a Punjabi MC, a Kelemen kabátban is EQ-vel, most pedig B.O.B. Bruno Mars Celine Dion, Nothing on You. Szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, meghoztam a napi témát, a nap kérdését is. Ki milyen hírességgel találkozott eddig már, vagy ki volt a leghíresebb ember, akivel találkoztak? És itt most a koncertek nem számítanak. Mármint, hogyha valakinek a koncertjén ott voltunk, az idézőjelesen ebben a kérdésben nem számít találkozásnak. Ha mondjuk véletlen összefutottak az utcán vele, vagy bármi ilyen történet, akkor én nagyon-nagyon vevő vagyok rá. Képzeljék el, egyszer, hát egy ilyen 10 évvel ezelőtt körülbelül sétálgattam itt Budapesten a Deák tér környékén, és ott van egy nagyon híres szálloda, és onnan jött ki Irfan Khan, remélem, hogy jól ejtem a nevét, indiai színésző játszott például a Pi életében, sajnos néhány évvel ezelőtt elhunyt, és ott mentem egyedül, ő pedig jött ki a szállodából, és így pont elengedtük egymást így a járdán, de megálltunk egymással szemben, belemosolygott a szemembe, és aztán elengedett, és tovább állt, és aztán gondolkodtam rajta, hogy úristen, én most láttam a Pi élete című filmet, és hogy ő benne volt, és ő egy nagyon-nagyon híres színész, szóval nekem talán azt tudom mondani, hogy ő volt a leghíresebb, akivel találkoztam, és egy nagyon-nagyon jó élmény volt. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek, mellé pedig egy kis indiai hangulat, hát ki ne emlékezne a Punjabi MC slágerére, Mundian Tubakke, remélem, hogy jól ejtem, senki ne kövezzem meg. Jöhet egy kis indiai hangulat, tehát egy kis Bollywood a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Pets and Small és a Feel Good, ezek pedig a legfrissebb útinfóim. Új terelést építettek ki az M3-ason 60 nyugat csomópont közelében, az 53-as és az 57-es kilométerek között a Vásárosnamény felé vezető oldalon, a külső és a leálló sávon lehet autózni, míg Budapest felé a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik az autókat. Csomóponti zárás nincs, viszont aki Miskolc felől érkezik és a 60 nyugat csomópontban akar letérni, az maradjon a saját oldalán, mert csak onnan van lehetőség a lehajtásra. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van útinfója, bárhonnan az ország útjairól, köszönöm, ha jelentkezik vele. Itt egy Tamás is, aki azt írja, hogy a Hungária körúton baleset történt, méghozzá a Hidegkuti Nándor stadionnál. Köszönöm az infót, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Noémi azt írja, hogy oké, ez nem fair, nagy takarítást csinál éppen otthon, és közben Best FM-et hallgat, de folyamatosan inkább csak táncol, vagy énekel, és így egyáltalán nem megy a takarítás, úgyhogy fogjam vissza magam. Persze jó értelemben. Szóval, hát nem tudom ezt megígérni, azt hiszem, így a következő órában sem, hiszen mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, és érkezik majd Kanye West és a Stronger. Hát én erre tavaly nagyon sokat táncoltam, de itt lesz az Airi Mafia is, és a

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az Alkotmánybíróság dönthet a készpénzes fizetésről. Felmérték a balatoni bringa körszakaszait. A sérült gyermekeké lesz a fővárosi állatkert. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Alapvető joga, hogy készpénzzel fizethessünk, erre vár választ az Alkotmánybíróságtól az Ombudsman. Hivatalához több panasz is érkezett, mert egyre több automatizált üzletben, rendezvényen és szolgáltatásnál kizárólag elektronikus fizetést fogadnak el. Budapesten például a parkolóautomatákból is kivezetik a készpénzes fizetést. Az alapvető jogok biztosa azt is tisztázná, hogy az államnak kell-e olyan szabályokat alkotnia, amelyek a gyakorlatban is garantálják a készpénz használatát. 20 év után nyilvánosságra hozták a 2006 őszi kormányülések korábban titkosított jegyzőkönyveit. Ezek alapján a Gyurcsány kormány egyebek mellett a vízidíj, az új kormányzati negyed és a 2007-es költségvetés előkészítésével foglalkozott. A kormányzati kommunikáció szerint a kabinet az összedi beszéd kiszivárgása után kialakult politikai válságot érdemben nem tárgyalta. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvivőjét kérdeztük.
2: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódot jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget Balaton-Ederics közötti, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség.
1: Mintegy 10 000 fogyatékossággal élő gyermeket és családtagjaikat várják jövő kedden a fővárosi állatkertbe. Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 34. alkalommal rendezi meg a Sérült Gyermekek Napját, amelyen látványetetések, interaktív foglalkozások és színpadi műsorok várják a résztvevőket. Koncertet ad a Kaláka Együttes és táplálkozási tanácsadást is tartanak. A rendezvényen 1992 óta csak nem 200 000 fogyatékossággal élő gyermeket láttak már vendégül. Ma a felhők nyugatról kelet-dél-kelet felé vonulhatnak, közben több tájon átmenetileg előbújhat a nap. A legtöbb napsütés keleten maradhat, északnyugaton viszont eső, zápor, akár egy-egy zivatar is érkezhet. A szél sok felé megélénkülhet, néha meg is erősödhet. A csúcsok 18 és 30 fok között alakulhatnak. Holnap közepesen vagy erősen felhős időre készülhetünk, elszórt záporokkal, zivatarokkal. Szombaton a gomoly felhők újra magasabbra nőhetnek, és helyenként ismét eleredhet majd az eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt 2 óra is, úgyhogy folytatódik a felejthetetlen slágerkavalkád itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok, és ahogy ígértem, jön Kanye West, akár a takarítás közben táncolóknak is, hiszen ugye Noémi ezt írta az előző óra végén, de Gabriel Dreams dalára is lehet akár még dolgozni is, de a Blue és a One Love indít most. Mindenkinek
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az, hogy ki milyen, vagy melyik hírességgel találkozott már, és mi volt a története. Azt írja Viki, hogy ő egyszer Londonban találkozott Adele-lel, aki egyszerűen csak iszogatta a kávéját egy belvárosi kávézóban, és nagyjából két asztalra ültek egymástól. Persze úgy csinált, minthogyha ez egy teljesen természetes hétköznapi helyzet lenne, de hát azért mégiscsak Adele ült abban a kávézóban. Azért az elég jó lehetett. Azt írták többen is, hogy Budapest is azért bővelkedik hírességekben, ezzel teljesen egyet tudok érteni. Például Eszter azt írja, Zendaját láttam Budapesten, szintén egy kávézóban. A barátnőm azonnal felismerte, én meg azt mondtam neki, hogy biztos csak hasonlít rá. Aztán rákerestünk, és hát tényleg ő volt. Egyébként nagyon szép élőben is, hát ezt el tudom képzelni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hogyha bárki találkozott még hírességekkel is, megírná a történetét, nyugodtan tegye meg, sőt fel is hívhat. Én annak is nagyon örülök, ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Cserébe Gabriel egyik legnépszerűbb slágerét hozom erre a nyugi és csütörtök délutára. Itt a Dreams a Best FM-en.

0: Vesztefem a legjobb zené. Kaptam egy olyan infót Lacitól, hogy a bakcsomópont után a Hegyalja úton a Church Parknál baleset történt, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani. Illetve az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tata és az M0-as autóút között torlódik a forgalom ma is. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon lassú az előrejutás. Aki autóval van és Budapestre tart, annak érdemes a 61-es kilométertől az átterelt belső sávot használnia. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek van még infója. Nagyon megköszönöm, ha ír, vagy éppen felhív. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Meghalt Deák Bia Gyula, élményt is kínálnak a piacok, néhol párásan, ködösen indul majd a reggel. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Meghalt Deák Bia Gyula, a magyar blues királyként és Bia kapitányként is ismert énekes 77 éves volt. Halálhírét a közösségi oldalán jelentették be, ahol azt írták, egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul hunyt el. Deák Bia Gyula az 1970-es években kezdte pályafutását, országos ismertséget a Hobo Blues Band tagjaként szerzett, később pedig sikeres szóló karriert épített. Az István a király című rockoperában Torda Táltosát alakította, jellegzetes hangja miatt Chuck Berry a legfeketébb hangú fehér énekesnek nevezte. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok, egyebek mellett erre hívják fel a figyelmet idén a vásárcsarnokok. A nyitott piacok napjához már több mint 25 létesítmény csatlakozik országszerte. A szeptember 18-án induló eseménysorozattal a vásárlókat és a helyi termelőket szeretnék közelebb hozni egymáshoz. Árult el a rádióknak Mihalik Zoltán, a Vásárcsarnokok Együttműködési Fórumának egyik alapítója.
2: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketing ügyével kitűnni a más kiskereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg szívvel írni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terek, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozás pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
1: Baba vizeket vizsgált a Nébih. A szakemberek a Supermenta termékteszt programban 5 terméket ellenőriztek. Élelmiszerbiztonsági szempontból mindegyik megfelelt az előírásoknak. Egy terméknél azonban az összes ásványi anyagtartalom meghaladta a jogszabályban meghatározott mennyiséget. A hatósági felügyelők eljárást indítottak az érintett termékkel szemben. A skót Celtic Glasgow vendégeként kezdi a labdarúgó Európa Liga alapszakaszát a Ferencváros a csütörtöki nyitókörben. A magyar kupagyőztes 8 tétmérkőzés óta veretlen, az Európa Liga selejtezőn pedig 6 győzelemmel és 2 döntetlennel menetelt végig. A két csapat eddig 3-szor találkozott egymással hivatalos mérkőzésen, mindkét félnek volt már sikerélménye. Folytatódik a változóan felhős időjárás, holnap a reggel több helyen indul majd párásan, ködösen. Ezek feloszlását követően kisebb eső vagy zápor csak elszórtan alakulhat ki az ország nagy részén. Száraz időre van kilátás, a legmelegebb órákban 20-27 fok lesz, hajnalban 7-15 fok körül alakulnak a minimumok. Szombaton is több felé lehet párás, ködös a reggel, napközben inkább csak délen, délkeleten lehet kisebb eső. Napos felhős időszakok mellett 22-28 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 3 óra után járunk már, szép délutánt kívánok mindenkinek. Csütörtök van, úgyhogy egyet alszunk is, itt a péntek, jöhet a hétvége. Bár ahogy most így kinézek az ablakon, egy kicsit beborult az idő, de elvileg esőre nem kell ma számítani, viszont jó hangulatra annál inkább, úgyhogy folytatom a sort Beyoncé-val. Szép napot mindenkinek!
3: 99.5 Best.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Na nézzük a kalendáriumot, a napi kalendáriumot, így szeptember 17-én. A mai névnaposok a Zsófiák, úgyhogy Isten éltesse őket, és persze a mai születésnaposokat, évfordulósokat is szeretettel köszöntöm. 1844-ben született Puskás Tivadar, Európa első telefonközpontjának megalkotója, a telefon hírmondó feltalálója. 82 éve született Bicskei Bertalan labdarúgó edző. 2011-ben hunyt el. 66 éve született Damon Hill, brit autóversenyző, Formula 1-es világbajnok, akinek édesapja is Forma 1-es világbajnok volt. 58 éves ma Anastasia, amerikai énekesnő, dalszövegíró és zenei producer. 43 évvel ezelőtt, 1983-ban Vanessa Williams színésznő énekesnő lett, az első fekete bőrű szépségkirálynő Amerikában. Egyébként a mai napig csodaszép szerintem. Ma van a country zene napja, és a professzionális takarítás világnapja is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk, hogyha valaki hozzászólna a kalendáriumhoz, nyugodtan írjon, ha esetleg ünnepel a mai napon valakit, valamit, vagy eseményről tud, ami a mai napon történt. Örülök, ha megosztja velem. Cserébe én Bye Alex és a Slep emlékszem dalát osztom meg. Már jön is a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Elindultak sokan már az utakon, úgyhogy meg is jöttem a legfrissebb útinfokkal, mert hogy azt az infót kaptam Balázstól, hogy Budapesten baleset történt a Boráros téren, de azt nem írta, hogy pontosan melyik részen, úgyhogy nagyon köszönöm, ha valaki arra jár és esetleg meg tudná nekem írni. Laci pedig azt írja, hogy az Attila úton a Korlát utcánál is baleset történt, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van még útinfója, köszönöm, hogyha elküldi. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tata és az M0-es autóút között továbbra is torlódik a forgalom. Sok a kamion, úgyhogy elsősorban a külső sáv a lassú. Aki autóval van és Budapest a célja, ma is válassza már a 61-es kilométertől az átterelt belső sávot. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. Még egyszer a számunk 0620 55 55 155. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Elképesztő cikket olvastam, úgyhogy gyorsan meg is hoztam önökkel. Biztosan minden kutyagazdi észrevette már, hogy a kedvencünk pontosan megérzi, hogy mikor vagyunk boldogok, mérgesek, éppen milyen lelkiállapotban vagyunk. Ez tiszta sor, ez már szerintem nagyon régóta így van, és ezt a jelenséget most a bécsi kutatók is alátámasztották, akik emeri vizsgálattal térképezték fel a kutyák agyműködését, és úgy, hogy emberi arcokat mutattak a kutyáknak, de nem a gazdáikat, hanem teljesen vadidegenek arcait. Az eredmények azt mutatják, hogy az emberi mosoly különleges a jutalmazáshoz kapcsolódó területeket aktivál a négylábúakban, vagyis a boldog arcok valódi érzelmi jelentőséggel bírnak számukra. A vizsgálat során egyébként az is kiderült, hogy a kutyák az egyes negatív arckifejezéseket is képesek magabiztosan és megbízhatóan megkülönböztetni egymástól. A szakértők egyébként óvaintettek azért attól, hogy emberi érzelmeket tulajdonítsunk az állatoknak, ráadásul a kísérletben kizárólag családi kedvencek vettek részt, mivel a való életben azért a kedvencek a hangunkat, a testbeszédünket, a szagunkat, mindent figyelik egyben, azért a kutatók a jövőben is vizsgálgatnak majd, és hogy hogyan áll össze a kutyák számára ez a teljes kép, és persze a szakértőknek is, de minden esetre szerintem azért ez egy nagyon nagy dolog. Úgyhogy hát ezentúl így fogjuk vizsgálni a kutyusokat, és hát hol van még a határ? Észrevettek már hasonlót? 0620 55 55 155, jöhetnek akár ide a beszámolók is, csak úgy, mint Mika dala, érkezik a Chris Kelly, aztán pedig Sasha dobja fel a délután, jön az I Feel Lonely a Best FM-en.

0: legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt írja Anita, ő a piros lámpánál állva gyorsan beállította a Best FM-et, úgyhogy most hazafelé kísérem, ő 3 után végzett a munkából, bevásárolt, és nagyon reméli, hogy amíg hazaér, addig 1-2 dalt tud velem majd énekelni a következő órában. Hát ez remélem így lesz, mindjárt 4 óra ugyanis jönnek a legfrissebb hírek, és utána itt lesz például Diaz és Ment a dala nélküled. És hát oké, a kocsiban táncolni nem nagyon tudsz, de lélekben mindenképp, és ezt meg tudod tenni Alex Gaudio és a Krista Waters dalára. Rögtön a hírek után jön a Destination Calabria. Jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Vasútbiztonsági videópályázatot hirdetnek diákoknak. Kezdődik a sportág és hangszer választó, változóan felhős idő lesz. Demeter Dia vagyok. Vasútbiztonsági videópályázatot hirdetnek középiskolásoknak. A MÁV csoport és az Országos Baleset Megelőzési Bizottság felhívására november 27-ig jelentkezhetnek a diákok egyénileg vagy csapatban. A cél, hogy a fiatalok a kisfilmekben saját nyelvükön hívják fel szüleik, társaik és a társadalom figyelmét a vasúti átjárók veszélyeire. A pályázat részletei a MÁV csoport honlapján érhetők el. A közleményben azt is kiemelik, hogy idén a gépkocsi vezetők figyelmetlensége miatt már 34 baleset történt vasúti átjáróban, ezekben 13-an vesztették életüket. Ismét emelkedtek az üzemanyagárak. Csütörtökön a 95-ös benzin országos átlagára 4 forinttal, míg a gázolai 8 forinttal nőtt a szerdai árakhoz képest. A benzinért így országos átlagban 635 forintot, a gázolajért 709 forintot kell fizetni literenként, írja a holtankoljak.hu. Országszerte mintegy 500 rendezvény várja az érdeklődőket a hétvégén a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat keretében. A kétnapos eseményen templomok, kastélyok, múzeumok, tájházak, kertek és más különleges örökségi helyszínek várják a látogatókat. Számos ritkán látogatható épület is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. Mások mellett látogatható lesz a Sándor Palota vagy a Magyar Államkincstár is. A programsorozat honlapján minden részlet elérhető. Pénteken ismét benépesül a fővárosban a Merkapt sportközpont. Két napon át a mozgásé és a zenéé lesz a főszerep. A budapesti sportág és hangszerválasztóra az ország számos pontjáról várják a gyerekeket. Az első nap elsősorban az iskolai osztályok, szombaton pedig a családok élvezhetik a sportfesztivál hangulatát. A rendezvényről Kis Gergely kommunikációs igazgató beszélt.
3: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek, kipróbálni sportágakat, nyereményjátékokba részt venni, mini koncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágakat, sportági bemutatókat megnézni, nagy színpadon találkozni bajnokokkal. Egy nagyon kerek program, és az állandóság egy nagyon fontos fegyverünk szerintem.
2: Folytatódik a változóan felhős időjárás, holnap a reggel több helyen indul majd párásan, ködösen. Ezek feloszlását követően kisebb eső vagy zápor csak elszórtan alakulhat ki az ország nagy részén. Száraz időre van kilátás, a legmelegebb órákban 20-27 fok lesz, hajnalban 7-15 fok körül alakulnak a minimumok. Szombaton is több felé lehet párás, ködös a reggel, napközben inkább csak délen, délkeleten lehet kisebb eső. Napos felhős időszakok mellett 22-28 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 óra után járunk, lassacskán 5 perccel, úgyhogy szerintem ránk fér egy dal, amitől akár hazafelé a munkában is, de felpöröghetünk, mert hogy azért nincs még vége a napnak, kell egy kis kitartás és egy kis energia. Én Majoros Rita vagyok, a folytatásban Alex Gaudia és Krista Waters nyitja az órát. Már itt is a Destination Calabria.
0: 99.5 Best FM.

99.5 Best FM a legjobb zenéjük. Most mindenki átkozott boszorkák lázban, hiszen ugye a második része is kijött már a mozikban, de még mielőtt megnézném, gyorsan újra nézem az első részét. Én nagyon-nagyon szerettem, de szerintem a 2000-es évek óta nem láttam, úgyhogy talán épp itt az ideje feleleveníteni. Szóval a mai mozi ajánlóban hozom az átkozott boszorkák első részét 98-ból. Ha önök is kedvelik a romantikus történeteket egy kis misztikummal fűszerezve, akkor ez egy nagyon jó választás lehet. A történet középpontjában egyébként két testvér áll, Sally és Gillian, aki különleges boszorkány családban nőttek fel, de egy évszázados családi átok beárnyékolja egy kicsit a szerelmi életüket. Megpróbálok spoilerek nélkül beszélni erről. Sandra Bullock és Nicole Kidman játsza egyébként a főszerepet, akik szerintem fergetegesek, és állítólag a második részben is nagyon-nagyon jót alakítanak, és valahogy a kettőjük közötti kémia nagyon-nagyon jól működik a filmvásznon. Megpróbálnak megküzdeni a természet fölötti erőkkel, míg a nagynényeik mindent megtesznek, hogy segítsenek nekik. Ez egy jó kis hangulatos, humoros, picit varázslatos, picit szerelmes film, úgyhogy garantáltan elvarázsol mindenkit, hogyha a mai mozi estén ezt a filmet választják. Szóval jó mozizást mindenkinek az átkozott boszorkákkal. Én ma estére biztos, hogy ezt fogom választani. A folytatásban pedig jó zene hallgatást, hiszen itt már beharangoztam Diaz és Menta dalát. Mindjárt jön a Nélküled, előtte jön a Robin Raz és a Get to Get, itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Jó utat hazafelé a munkából, megjöttem a friss közlekedési információkkal. A József Attila utcában baleset történt Budapesten, a Sas utcánál, úgyhogy ott kell figyelni. Egyébként egy-két helyen bedugult a város, de olyan nagyobb fennakadásról eddig még nem jött senki. Reméljük ez így is marad. Az Attila úton is baleset történt, ezt több hallgató is írta a Vérmezőnél, úgyhogy ott kell figyelni a Korlát utca környékén. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk, jöhetnek az infók. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán a terelés kezdetébe hajtott bele egy autó. A 77-es kilométernél így nem lehet az átterelt sávra hajtani, de a leálló sáv megnyitásával így is két sávon halad a forgalom. Köszönöm az információkat, várom őket a folytatásban is. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 5 óra, jönnek a legfrissebb hírek, és sokan elindulnak hazafelé a munkából, úgyhogy hozom majd a következő órában Ágnes dalát, csak hogy legyen mit énekelni a kocsiban. Itt lesz a Most Jó! És zene majd a Pussycat Dolls is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
2: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
0: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
3: Majd elmúlik.
4: Ezt mondtad múlt héten is.
3: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
4: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
6: Csökkent a költözési kedv Magyarországon, ismét emelkedtek az üzemanyagárak, továbbra sem enyhül az asszály. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Csökkent a költözési kedv Magyarországon, tavaly kevesebben váltottak hivatalosan lakcímet, mint egy évvel korábban, és 2015 óta csak 2023-ban mértek ennél alacsonyabb aktivitást. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a megye határt átlépő mintegy 115 ezer ember csaknem fele Budapestre vagy Pest megyébe költözött. Utóbbi 26 ezer, a főváros pedig 25,5 ezer új lakót vonzott. A központi régión kívül Fejér, Győr-Moson-Sopron és Bács-Kiskun volt a legnépszerűbb célpont. Ismét emelkedtek az üzemanyagárak. Csütörtökön a 95-ös benzin országos átlagára 4 forinttal, míg a gázolai 8 forinttal nőtt a tegnapi árakhoz képest. A benzinért így országos átlagban 635 forintot, a gázolajért 709 forintot kell fizetni literenként, írja a holtankoljak.hu. Egyelőre nem enyhül a szárazság, közölte a Hungaromet. Az elmúlt egy hétben az északnyugati ország részben ugyan esett némi csapadék, az Alföld döntő részén továbbra is súlyos mezőgazdasági asszály van. Csapadékra a jövő hét közepéig elszórtan van esély, nagyobb mennyiségű eső továbbra sem várható. Megsínlik a növények is a szárazságot. A kukorica és a napraforgó jellemzően teljesen elszáradt. A betakarítás is hamarabb kezdődött a szokásosnál. A repce vetését nyugaton segítette a csapadék, de Heves, Borsod és Szabolcs megyékben továbbra is túl nagy a szárazság a talaj előkészítéséhez. Vasút biztonsági videópályázatot hirdetnek középiskolásoknak. A MÁV csoport és az Országos Baleset Megelőzési Bizottság felhívására november 27-ig jelentkezhetnek a diákok egyénileg vagy csapatban. A cél, hogy a fiatalok a kisfilmekben saját nyelvükön hívják fel szüleik, társaik és a társadalom figyelmét a vasúti átjárók veszélyeire. A pályázat részletei a MÁV csoport honlapján érhetők el. A közleményben azt is kiemelik, hogy idén a gépkocsi vezetők figyelmetlensége miatt már 34 baleset történt vasúti átjáróban. Ezekben 13-an vesztették életüket. Folytatódik a változóan felhős időjárás, holnap a reggel több helyen indul majd párásan, ködösen. Ezek feloszlását követően kisebb eső vagy zápor csak elszórtan alakulhat ki az ország nagy részén. Száraz időre van kilátás, a legmelegebb órákban 20-27 fok lesz, hajnalban 7-15 fok körül alakulnak a minimumok. Szombaton is több felé lehet párás, ködös a reggel, napközben inkább csak délen, délkeleten lehet kisebb eső. Napos felhős időszakok mellett 22-28 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Szép délutánt, 5 óra után is 4 perccel itt a Best FM-en, ez a 99.5-ös frekvencia, én Majoros Rita vagyok, és ebben az órában még én leszek a kapitány, hozom a legjobb zenéket a Depeche Mode-tól, Mark Ronson-tól, Bruno Mars-tól, vagy éppen a Honeybees-től, utóbbitól jön a Bételen. Most a Pussycat Dolls-szal indulunk, jön a Hash House.
7: 99.5 Best

99.5 Best FM a legjobb zenék. Melyik hírességgel találkoztak már, vagy ki volt a leghíresebb, akivel találkoztak? Ma délután ezt a kérdést tettem fel. Azt írja Misi, Will Smith-tel találkoztam, amikor Budapesten járt. Én annyit mondtam neki, hogy hi, ő pedig visszaköszönt. Ez volt az egész angol tudásom aznap, de szerintem ennél lehet, hogy nem is kellett több. Feri azt írja, Jeremy Irons-szal futottam össze Budapesten, én egyáltalán nem ismertem fel, a párom viszont majdnem sikított. Azóta én vagyok az egyetlen ember a családban, aki büszke arra, hogy Jeremy Irons mellett állt, és fogalma sem volt róla, hogy ki is az. Hát vannak ilyenek. Réka azt írja, Eddie Redmayne-nel találkoztam Budapest belvárosában, egy kávézó előtt láttam. Nem mentem oda hozzá, de nagyon jó érzés volt felismerni, hogy tényleg egy hollywoodi sztár sétál mellettem. És hát ugye tényleg Budapesten elég sokszor bele lehet futni hollywoodi sztárokba. Önök szerencsések voltak már? Vagy akár egy-egy forgatáson is részt vettek? Na az mondjuk azért elég menő. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámok jöhetnek ide az üzenetek. És egy kis Depeche Mode. It's no good, itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zené. Kigyulladt egy autó az M2-es autóút Budapest felé vezető oldalán, méghozzá az Alagi pihenőhelynél. Az autó elfoglalja a lehajtóágat, így a pihenőhelyre jelenleg nem lehet behajtani. Új terelést építette ki az M3-ason 60 nyugat csomópont közelében. Az 53-as és az 57-es kilométerek között a Vásárosnami felé vezető oldalon a külső és a leállósában haladnak az autók, míg a Budapest irányába tartókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Csomóponti zárás nincs, viszont aki Miskolc felől érkezik és a 60 nyugat csomópontban akar letérni, az maradjon a saját oldalán, mert csak onnan van lehetőség a lehajtásra. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Továbbra is ide várom az útinfókat, bárki bármerre jár, már jöhet is. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zené. Gloria Estefan Turn a Beat Around dala érkezik a folytatásban, amire aztán ki lehet táncolni a mai nap feszültségét. Így lassacskán 6 óra előtt pár perccel. Én ezzel a dallal búcsúzom mára, és én is kitáncolom a mai napi feszkót. Aztán pedig jön White Boy és a Night Shift, úgyhogy akár a táncot lehet majd a következő órában is folytatni. Sőt, 19 óra után majd Miller is csatlakozik hozzá, úgyhogy jó buli lesz. Én pedig nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek, és hétfőn találkozunk majd legközelebb. Nagyon-nagyon szép hétvégét kívánok akkor már így csütörtökön mindenkinek. Köszönöm a mai figyelmet. Majoros Rita vagyok. Viszhall!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Minek keresgélnél, ha nálunk mindent megtalálsz? Újítsd meg a ruhatárad a Gardrób Rucival. Szeptemberben hatalmas akcióval, 4500 forint per kilós áron. Hozd be a régit, vidd az újat. Keresd üzleteinket Budapesten, az Üllői út 288-ban, és Szolnokon a Baross utca 40-ben. Gardrób Ruci. Új ruha, szuper árak.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
4: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
5: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
6: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
7: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
8: A Margit-szigeti zenélőszökőkút Budapest egyik legkedveltebb ingyenes látványossága, amely a városkép ikonikus része lett, hasonlóan a Halászbástyához vagy a Hősök teréhez. Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű építményében, a 35 méter átmérőjű medencében a vízsugarak a zeneritmusára táncolnak, akár 10 méter magasra is fellőve. A program délelőtt 11 órától egészen este 10 óráig tart, óránkénti váltásban. A repertoár rendkívül

0: Változatos a gyerekdaloktól és a filmzenéktől kezdve a klasszikusokon át egészen a modern pop-rock slágerekig terjed. Hallhatunk többek között Queent, Rolling Stones-t vagy a Jégvarázs zenéjét is. Az igazi varázslat sötétedés után kezdődik, amikor a színes fényfestés és a látványos kivilágítás teszi felejthetetlenné az élményt. Ideális helyszín egy könnyed esti sétához vagy családi kikapcsolódáshoz a sziget déli részén, a Margit híd közelében.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
0: Híres filmhelyszínek Budapesten és környékén, Csini Baba, Orcikert. A 8. kerületi közpark tökéletes célpont, ha a szabadidő eltöltéséről van szó. A területen különböző sportolási lehetőségek, valamint sétautak várják a látogatót, sőt, itt található az Orcitó, kellemes hangulatú vendéglátóhelyekkel körülvéve. A reggel 6-tól este 10-ig látogatható park egykor a 18. században Orci Lőrinc báró tulajdonában állt, aztán Pia Orci László fogott hozzá az akkori Pest legnagyobb és legszebb angol kertjének megteremtéséhez. A kertet aztán megnyitották a széles közönség számára is, hamar divatos kirándulóhelyé vált. Az 1997-ben megjelent Csini Baba című film több fontos jelenetében is feltűnt parkot néhány éve alaposan felújították, aminek eredményeként a terület megszépült és újra vonzóvá vált a látogatók számára.
1: Best FM, a legjobb zenék! Hírek a Best FM-en.
2: Nem jön az aszályt mérséklő eső a napokban. 20 évre visszamenőleg vizsgálhatják a politikusok vagyonát. Kisebb földrengés volt a Kvarneröböl térségében. Villányi Eszter vagyok. Továbbra sem enyhül az aszály az Alföldön, közölte a Hungaromet. A múlt heti eső főként a Dunántúl nyugati részén javított a talaj állapotán, keleten azonban alig hullott csapadék. Az Alföld nagy részén a legsúlyosabb mezőgazdasági aszály van, a kukorica és a napraforgó pedig nagyrészt elszáradt. A következő napokban sem érkezik az aszályt megszüntető eső. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. Jönnek a politikusi vagyonosodási vizsgálatok. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány hamarosan az országgyűlés elé terjeszti az erről szóló törvényjavaslatot. Az adóhatósága jelenlegi, valamint az elmúlt 5 évben távozott képviselők és kormányzati tisztviselők vagyonát ellenőrizhetné. A vizsgálat akár 20 évre tekinthetne vissza, és a hozzátartozókra is kiterjedne. Indokolatlan vagyongyarapodás esetén adóellenőrzés, bűncselekmény gyanújakor pedig nyomozás indulna. Mintegy 110 ezer utasjáratát kellett törölni a Duna alacsony vízállása miatt. A Mahart ügyvezetője közölte, hogy ez több száz nemzetközi hajójáratot érintett. Somodi László azt is jelezte, hogy az ebből származó árbevétel júniusban mintegy 40, augusztusban már 80%-kal esett vissza a tervezethez képest. Nem találtak egészségre veszélyes babavizet a Nébih vizsgálatán. Az 5 magyar termék közül egyet mégis kifogásoltak. Az Aquital Baby ásványi anyag tartalma literenként 707 mg volt, miközben a megengedett felső határ 650 mg. Ez nem jelent egészségi kockázatot, a terméket azonban nem forgalmazhatják csecsemő tápszer készítésére alkalmas vízként. A hatóság a címkén szereplő eltérő adatok miatt is intézkedett, megtiltotta a termék előállítását és bírságot szabott ki. Kisebb földrengés volt Horvátországban a Kvarneröböl térségében. A Richter skála szerinti 3,6-es erősségű földmozgást Szenytől 14 kilométerre rögzítette a horvát szeizmológiai szolgálat. Személyi sérülésről és anyagi kárról nem érkezett hír. Kelet felé vonulnak a felhők, közben több tájon átmenetileg a nap is előbújik. A legtöbb napsütés keleten marad, északnyugaton viszont eső, zápor, néhol akár egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél sok felé megélénkül, néhol meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 18 és 30 fok között alakul. Holnap közepesen vagy erősen felhős időre készülhetünk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal, szombaton a gomoly felhők újra magasabbra nőhetnek, és helyenként ismét elered az eső.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: csütörtök van, úgyhogy dancelünk. A 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dance himnuszai szólnak mostantól 120 percen keresztül mixben. Héttől majd DJ Millernek, csütörtöki rezidensünknek köszönhetően, addig pedig én White Boy állok itt a lemezjátszók mögött 6 és 7 óra között. Indul a Night Shift!
1: A Best FM

Mondjuk azért ez nem kis meló. Ennél nagyobb feladat már csak feltölteni volt őket, de ott van 160 mix a Mixcard profilomon. Szépen pörögnek a számlálók, a legutóbb feltöltött ötös pakkon is mennek a meghallgatások. A szabály még mindig ugyanaz, hogyha mindegyik mixen van 100 meghallgatás, akkor jön a következő ötös csomag. Szóval aki már esetleg tényleg ezt a 160-at végig hallgatta volna többször is, és szeretné, hogy jöjjön az újabb

fotók, videók a Viber természetéből adódóan jöhetnek erre a számra, és persze ezen keresztül lehet minket hívni is, és jöhetnek a tippek is. Ha esetleg a 90-es és a 2000-es évekből lenne olyan dal, ami passzolna a hétfői House-hoz, a szombati hip-hophoz, R&B-hez, de eddig nem hallottátok, vagy nem hallottátok volna eleget, akkor nyugodtan adjatok nekünk ilyen tippeket, jó? Szóval bátran 0620 55 55 155 info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, és persze ne felejtsétek el lájkolni Instán és Facebookon a saját profilunkat. Best FM Night Shift, itt találtok meg még.

egészen vasárnapig. Mi most jelenleg a csütörtöknél járunk, ha valakinek ez az elmúlt 19 órában nem tűnt volna fel. Dance, nálunk ezt jelenti a csütörtök, szóval még egy órán keresztül a legnagyobb dance időszakból szól majd egy órányi mix. Közben egy gyors helycsere történik, jön csütörtöki rezidensünk DJ Miller, és héttől már ő pakolja a lemezeket, szóval pár perc, és innen folytatjuk.

0: Reklám.
1: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
2: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
0: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es magyar nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
5: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
7: A Városliget változatos területei és az ott fellelhető számos nevezetesség rendszeresen keltik fel a filmkészítők érdeklődését. Will Smith 2019-es tudományos fantasztikus filmjében, a Gemini Manben például a Széchenyi gyógyfürdő tűnik fel. A Hősök tere szintén jelentős helyszínként szolgált a 2013-as Die Hard, drágább, mint az életet című akciófilmben, ahol egy moszkvai bírósági épület előtti teret jelenített meg. Az Alpár Ignác tervei alapján épült Vajdahunyadvára szintén sűrűn választott forgatási helyszín filmekhez és televíziós sorozatokhoz. Az itt készült produkciók közül kiemelkedik a Netflix Vaják című sorozata. Ebben az esetben a vár egyik belső terét használták, melyet árpádkori stílusú pillérek, gyámkövek és oszlopfők másolataival egészítettek ki. Ez a helyszín abban a jelenetben ismerhető fel, amikor a címszereplő felkeresi Stregobort, a varázslót.
5: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
8: 5%-ra csökkent a tűzifa áfája. Kevesebben költöztek tavaly Magyarországon, megint drágult az üzemanyag. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 5%-ra csökkent a tűzifa áfája. A kedvezményes adókulcs szeptember 15-től a hasár, tuskó, rőzse vagy kötek formájában árult tűzifára, valamint a fűtési célú pelletre és briketre is vonatkozik. A termékek besorolásánál az elnevezés mellett a vámtarifa szám is számít. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ezért részletes tájékoztatót tett közé honlapján arról, mely termékeknél és milyen feltételekkel alkalmazható az alacsonyabb áfa. Csökkent a költözési kedv Magyarországon, tavaly kevesebben váltottak hivatalosan lakcímet, mint egy évvel korábban, és 2015 óta csak 2023-ban mértek ennél alacsonyabb aktivitást. A KSH szerint a megye határt átlépő mintegy 115 ezer ember csak nem fele Budapestre vagy Pest megyébe költözött. Utóbbi 26 ezer, a főváros pedig 25,5 ezer új lakót vonzott. A központi régión kívül Fejér, Győr-Moson, Sopron és Bács-Kiskun volt a legnépszerűbb célpont. Megint emelkedett az üzemanyag ára, ezúttal a 95-ös benziné 4, a gázolai 8 forinttal. Ez azt jelenti, hogy a 95-ösért országos átlagban 635 forintot, míg a gázolaj literjéért 709 forintot kérnek a kutakon, írja a holtankoljak.hu. Csempészárút kereshetnek röntgenképeken, hadijátékban és drónfociban is részt vehetnek az érdeklődők a kutatók éjszakáján. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szeptember 25-én Budapesten, Szolnokon és Baján is programokkal készül. A Ludovika kampuszon bemutatják a modern pénzmosási technikákat és a többnapos áramszünetek következményeit. Szolnokon virtuálisan Gripen vadászgépet és drónokat irányíthatnak a látogatók, Baján pedig mikroba vadászat, vízmintavizsgálat és hidraulikai kísérletek várják őket. Kisebb földrengés volt Horvátországban a Kvarneröböl térségében. A Richter skála szerinti 3,6-es erősségű földmozgást Szenytől 14 kilométerre rögzítette a horvát szeizmológiai szolgálat. Személyi sérülésről és anyagi kárról nem érkezett hír. Kelet felé vonulnak a felhők, közben több tájon átmenetileg a nap is előbújik. A legtöbb napsütés keleten marad, északnyugaton viszont eső, zápor, néhol akár egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél sok felé megélénkül, néhol meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 18 és 30 fok között alakul. Holnap közepesen vagy erősen felhős időre készülhetünk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal. Szombaton a gomoly felhők újra magasabbra nőhetnek, és helyenként ismét elered az eső.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: legyen az ára, hogy te biztonságban itt legyél csütörtökön, aludjál ott, vegyél egy házat, tök mindegy.
1: Jó, valami legyen. Jó, igen. Volt, aki külföldi DJ-k, akik annyit jártak ide Magyarországra a 90-es meg a 2000-es években, hogy vettek egy lakást, és ők úgy voltak vele, hogy sokkal egyszerűbb, utána jól érezték.

0: Nem biztos, hogy akarom tudni, hogy mostanában mi szokott történni PDD-vel az elmúlt éjszakakkal lesz, mert ugye?
1: Figyelj, bármi megtörtént szerintem, és általában meg is történik, ahogy szokták mondani. Igen.
0: Ezekben a büntetés végrehajtási időben. Gyerekek, 1000 üveg napolajnak, vagy mi az, bébiolajnak ára van. Na, viszont, hogy mi fog történni a hétvégén, az mondjuk sokkal jobban érdekel veled, Imre dátumai rovatunkat ezzel megnyitjuk.
1: Sütörtök, az megint ott pihis, utána én azt gondolom, hogy ebben a hónapban ez a pénteki fővárosi borbározás, ez adott, tehát ez most is így lesz holnap este, aztán pedig irány Zalaegerszeg, ugye az én imádott rezidenciám, ahol szólunk 1000-rel, és kezdjük, gondolom, hogy most is hallgatnak bennünket, legalábbis remélem.
0: Az mi lesz, nyitó?
1: Hónap elején volt a nyitó.

0: helyre hívni Magyarországon, ahol még nem voltál? Nem nagyon.
1: Ezt kérdezték tőlem egyébként a múlt héten hétvégén, és nem tudtam rá, már biztos nyílnak új helyek. De van olyan technikussal valahol a világ végén találkoztam, hogy az ország másik végén ahhoz képest, mint amit elkezdtünk emlegetni, például a szegedi Sing Sing. Hogy oda járt egyetemista korába, és emlékszik a buliaimra. És akkor...
0: Az jó, mert te nem.

0: zenék mixben.
1: És akkor ne csak a dátumaidat és a fellépéseket promózzuk, de téged magad is.
2: Igen.
1: Hol és merre és miként lehet elérni
2: a
1: téged?
2: A mixek azok továbbra is ugye a mixcloud.com/DJ Miller Hun oldalra kerülnek föl szépen sorjában, és egyébként mostanában ezek a mixek egész jó helyekre felkerülnek, még a globális listákon is, meg az egyik másik vezette is a magyar house listát, úgyhogy néha azért kirakom, hogy lássa a főnököm a whiteboard, hogy azért 20-30-an meghallgatták a mixeteket. Úgyhogy ja, továbbra is oda fogom feltölteni nagy hévvel, és remélem, hogy ti meg legalább akkora lelkesedéssel meg is hallgatjátok őket.
1: És akkor te is tartod ezt, amit nekem ajánlottál, hogy amint 100-an meghallgatják, akkor jön a következő.
2: Én abszolút így csinálom.
1: De te egyesével töltött fel.
2: Egyesével, igen, és akkor megvárom, amíg a 100-at eléri, most pont az utolsó is elérte, zúgy föl a következő. Ez a taktikám.

0: csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dancezenékkel a Best FM-en.
1: Emlékszel erre? Mostanában jött velem szembe ez az info, hogy mi is elkezdtük rendesen rotációba játszani az Alanét, hogy ehhez csináltak, vagy fölkérték ugyanazokat a koreográfusokat, akik a Macarena-nak csinálták a koreográfiát, hogy ez az Alanéhez is csináljanak valamilyen egyszerűen megtalálni. És hát csináltak is valamit, de hát én dögöljek meg, nem tudom.
2: Nem, én ugye ebből a dalból a dalon kívül a lemezborítóra emlékszem.
1: A csóka hosszú alja.
2: És ugye meg nagyon jó volt maga a színvilága a borítónak, ilyen sárga alapon, meg narancsárga, nagyon színes, kicsit ilyen regis hatás, és az nagyon beégett nekem, mert mindig az óriási sláger volt a maga idejében, és ugye mindig kerestem ezt a színest, de hol van, ez most kell nekem, ugye tudod, akkoriban ez sok a macerás, amire előkerested, hanem ezt rámixelted, stb. Szóval az úgy beégett, pedig hát jól jártak volna ezzel a tánccal, mert bármire járok, és mondjuk retroznom kell, és Macarénát kell játszani, akkor te is tudod, hogy a koreót, van egy pár koreográfia, amit tudnak, na ezt a kicsi, a 3 éves is tudja, meg a 60 éves.
1: De ez meg a Vájászia, ez a kettő, nem amit mindenki tud.
2: Hát ez a kettő mindenképpen, igen. De ez viszont elképesztő, hogy bármerre megyek, és nem csak Magyarországon, ez működik.
1: Jó, egyik sejtő bonyolult, ezt tegyük hozzá. De és azért van, hogy
2: én mondjuk nem tudnám lehozni.
1: A litra
2: az életem DJ-be táncolni soha nem tudtam meg, hát a portióban bírek ugye.
1: Micsoda mászlő, diszkozni meg annyira tudsz, hogy akkor számítok rá jövő csütörtökön is, jó?
2: Rendben, így lesz.
1: Köszönöm.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Egyre jobban visszaszorul a készpénzes fizetési lehetőség. A vállalatok többségét érte kibertámadás az elmúlt évben. Elhunyt Deák Bill Gyula. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Alapvető joge, hogy készpénzzel fizethessünk, erre vár választ az Alkotmánybíróságtól az ombudsman. Hivatalához több panasz is érkezett, mert egyre több automatizált üzletben, rendezvényen és szolgáltatásnál kizárólag elektronikus fizetést fogadnak el. Budapesten például a parkolóautomatákból is kivezetik a készpénzes fizetést. Az alapvető jogok biztosa azt is tisztázná, hogy az államnak kell-e olyan szabályokat alkotnia, amelyek a gyakorlatban is garantálják a készpénz használatát. 10-ből 9 magyar nagyvállalatot ért kiberbiztonsági támadás az elmúlt egy évben. Ha a közép- és nagyvállalatokat közösen nézzük, akkor pedig mintegy 60%-os ez a szám, derült ki egy friss felmérésből. A leggyakoribb támadási forma az adathalászat és olyan módszerek, amelyek emberi megtévesztésre épülnek. A válaszadók negyede zsaroló vírushoz kapcsolódó eseményről számolt be, ötödük pedig ellátási láncot érintő támadásról. A vizsgált vállalatok háromnegyede, a nagyvállalatok 97%-a használ összetettebb kiberbiztonsági megoldást. Megint emelkedett az üzemanyagára, ezúttal a 95-ös benziné 4, a gázolai 8 forinttal. Ez azt jelenti, hogy a 95-ösért országos átlagban 635 forintot, míg a gázolaj literjéért 709 forintot kérnek a kutakon, írja a holtankoljak.hu. Pályára lép ma este a Fradi a labdarúgó Európa Liga őszi idényében. A Celtic lesz az ellenfél idegenben. A skót csapattal legutóbb 5 éve játszott a Ferencváros, akkor a Celtic nyert. A selejtező mérkőzés 1 óra múlva kezdődik. Elhunyt Deák Bill Gyula. A magyar blues király halálhírét közösségi oldalán jelentették be. Eszerint az énekes egy sikeresnek mondott műtét után vesztette életét váratlanul. A Hobo Bluesben tagjaként, majd szóló előadóként vált ismerté, Chuck Berry pedig a legfeketébb hangú fehér énekesnek nevezte. Deák Bill Gyula 77 évet élt. Éjszaka egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, elszórta még lehet eső, zápor, néhol zivatar, főképp a déli tájakon. A szél mérséklődik, hajnalra 8 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap változóan felhős idő lesz, több órás napsütéssel, csak elvétve lehet futó zápor. Általában 23-28 fok között alakulnak a csúcsok. Szombaton napos, gyengén felhős idő lesz, délnyugaton fordulhat elő kisebb zápor. 24 és 29 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Ami eredetileg Steve Wonder-é volt, és az volt a címe, hogy Another Star, az most Salome de Bahiától érkezik majd, Outro Lugar címen. És ami eredetileg Joan Jett-é volt, és azt énekelt ebben, hogy I Love Rock and Roll, az is érkezik a következő órában, egy picit máshogy köszönhetően a Five-nak, ez lesz majd az Everybody Get Up, itt a Best.
2: Ez a Night Shift a Best.

Best FM a legjobb zenék, amikor Robbie Williams kivált a Take That-ből. Első szóló kislemeze ennek a dalnak az átdolgozása volt, úgyhogy most jön az eredeti George Michael-től, aztán pedig rögtön utána Robbie Williams érkezik majd a Millenniummal.

Best FM a legjobb zenék, nem is tudom, miért gondoltam, hogy majd sikerül. 20 perc alatt az összes jegy elfogyott már az előértékesítés során Stevie Wonder novemberi londoni koncertjére, úgyhogy ha csak majd valami jegy újraértékesítő oldalon nem bukkam fel egy-két belépő, akkor könnyen lehet, hogy megint lecsúszom Stevie Wonderről, pedig én ezt a most érkező dalt eredetiben tőle még egyszer az életben szeretném hallgatni. Another Star volt eredetileg outro lugár, így ebben a formában Salome de Bahiának köszönhetően.

Köszönöm a legjobb zenék. A Sugar Babes mindig is három lányból állt, de volt, hogy már az eredeti tagokból senki nem volt a csapat része. A most érkező Five pedig neve ellenére volt, hogy szintén csak három tagból állt, de jelenleg most az eredeti teljes felállásban mind az öt taggal turnéznak szerte az Egyesült Királyságban és Írországban. Jön az Everybody Get Up!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem jön az aszályt mérséklő eső a napokban. 20 évre visszamenőleg vizsgálhatják a politikusok vagyonát. Szurkolhatunk a Fradinak, a Celticekkel játszik. Villányi Eszter vagyok. Továbbra sem enyhül az aszály az Alföldön, közölte a Hungaromet. A múlt heti eső főként a Dunántúl nyugati részén javított a talaj állapotán, keleten azonban alig hullott csapadék. Az Alföld nagy részén a legsúlyosabb mezőgazdasági aszály van, a kukorica és a napraforgó pedig nagyrészt elszáradt. A következő napokban sem érkezik az aszályt megszüntető eső. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. Jönnek a politikusi vagyonosodási vizsgálatok. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány hamarosan az országgyűlés elé terjeszti az erről szóló törvényjavaslatot. Az adóhatóság a jelenlegi, valamint az elmúlt 5 évben távozott képviselők és kormányzati tisztviselők vagyonát ellenőrizhetné. A vizsgálat akár 20 évre tekinthetne vissza, és a hozzátartozókra is kiterjedne. Indokolatlan vagyongyarapodás esetén adóellenőrzés, bűncselekmény gyanújakor pedig nyomozás indulna. Zajlik a denevérek párzási időszaka, a kutatók pedig ilyenkor keresik az eddig ismeretlen nászbarlangokat. Egy-egy ilyen helyen akár több ezer denevér is összegyűlhet, amelyek nagyobb távolságból is érkezhetnek. A különleges őszi időszakról Görföld Tamás denevérkutató beszélt rádiónknak.
2: Ilyenkor találkoznak egyes barlangokhoz, meg bányákhoz érkező denevérek, hogy párosodjanak egymással. Magyarországon jellemző, hogy csak néhány 10 vagy 1-200 kilométert mennek. Nyáron rovatbőség van az áttéri területeken, sokat szúnyog, ha a szülőkolóniákat egyes fajok ott alkotják, majd utána például Gemencből, Mecsekbe, vagy akár a Bakonyba is elmennek, és az ottani barlangokban mászolnak. Ezen is dolgozunk, hogy minél több ilyen nászbarlangot ismerjünk, hogy aztán a védelmüket lehessen biztosítani.
1: Ezekben a percekben lép pályára a Ferencváros. A Fradi a labdarúgó Európa Liga őszi idényében először a Celtic ellenfele lesz idegenben. A skót csapattal korábban 5 éve mérkőztek, akkor a Celtic nyert. Éjszaka egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, elszórtan még lehet eső, zápor, néhol zivatar, főképp a déli tájakon. A szél mérséklődik, hajnalra 8 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap változóan felhős idő lesz, több órás napsütéssel, csak elvétve lehet futó zápor. Általában 23-28 fok között alakulnak a csúcsok. Szombaton napos, gyengén felhős idő lesz, délnyugaton fordulhat elő kisebb zápor. 24 és 29 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 83-ban az amerikai CBS csatornán ezen a napon indult el a Star Search elnevezésű tehetségkutató, amelyben olyan későbbi világsztárok voltak először láthatóak a tévében, mint például Britney Spears, Christina Aguilera vagy Justin Timberlake. Christina Aguilera érkezik a következő órában, Britney Spears pedig nyitja a következő órát.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Szerintem a holnapi időjárás csak azért lesz olyan, amilyen, hogy aztán majd értékelni tudjuk a picit jobb szombatot meg vasárnapot. Mert hogy holnap azért lehet számítani záporra, hivatalra, országszerte mindenhol. Nem sokra, de sokszor. 25 fokos nappali maximum mellett. Ehhez képest szombaton már 26, vasárnap pedig 28 fok is elképzel.

jó, hogy ne átsak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg.

nekem zenék, ugyan pár hónappal ezelőtt úgy nyilatkozott Fatboy Slim, hogy mostanában ő új dalt nem nagyon fog kiadni, mert köszönjük szépen, nem is az ő világa a stúdiózás, másrészt nagyon jó el van a diszkózása a világszerte. Azért egy új kislemez pár héttel ezelőtt Felix the House Cat-tel csak kiadott. Most egy klasszikus jön tőle, a Praise You, itt a Best-em.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620-55-55-155. Best FM, a legjobb zenék. I've been trying to get a true fix color mind that out. Sometimes your nightmare

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Novemberben jön az iskolakezdési támogatás második fele. Megint drágult az üzemanyag, elhunyt Deák Bill Gyula. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 5%-ra csökkent a tűzifa áfája. A kedvezményes adókulcs szeptember 15-től a hasáv, tuskó, rőzse vagy kötek formájában árult tűzifára, valamint a fűtési célú pelletre és briketre is vonatkozik. A termékek besorolásánál az elnevezés mellett a vámtarifa szám is számít. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ezért részletes tájékoztatót tett közé honlapján arról, mely termékeknél és milyen feltételekkel alkalmazható az alacsonyabb áfa. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete utalvány formájában, erről a szociális és családügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Kátai Német Vilmos arra is felhívta a figyelmet, hogyha az első részlet utalással érkezett és időközben változott a lakcím, érdemes ellenőrizni, hogy az államkincstár rendszerében is a megfelelő lakcím van-e. Ha probléma van, azt szeptember 20-áig lehet jelezni. Az iskolakezdési támogatás összege 100 000 forint, ennek első 50 000 forintos részletét már augusztus végén megkapták az érintett családok. Megint emelkedett az üzemanyagára, ezúttal a 95-ös benziné 4, a gázolai 8 forinttal. Ez azt jelenti, hogy a 95-ösért országos átlagban 635 forintot, míg a gázolaj literjéért 709 forintot kérnek a kutakon, írja a holtankoljak.hu. Mintegy 110 ezer utas járatát kellett törölni a Duna alacsony vízállása miatt. A Mahart ügyvezetője közölte, hogy ez több száz nemzetközi hajójáratot érintett. Somodi László azt is jelezte, hogy az ebből származó árbevétel júniusban mintegy 40, augusztusban már 80%-kal esett vissza a tervezethez képest. Elhunyt Deák Bill Gyula. A magyar blues király halálhírét közösségi oldalán jelentették be. Eszerint az énekes egy sikeresnek mondott műtét után vesztette életét váratlanul. A Hobo Bluesben tagjaként, majd szóló előadóként vált ismerté, Chuck Berry pedig a legfeketébb hangú fehér énekesnek nevezte. Deák Bill Gyula 77 évet élt. Éjszaka egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, elszórtan még lehet eső, zápor, néhol zivatar, főképp a déli tájakon. A szél mérséklődik, hajnalra 8 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap változóan felhős idő lesz, több órás napsütéssel, csak elvétve lehet futózápor. Általában 23-28 fok között alakulnak a csúcsok. Szombaton napos, gyengén felhős idő lesz, délnyugaton fordulhat elő kisebb zápor. 24 és 29 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A turnészervezők letiltották Macklemore-ék további fellépéseit a színpadon hangoztatott politikai nézetei miatt. Cserébe az összes többi előzenekarként funkcionáló fellépő visszalépett Ed Sheeran turnéjától, aki most jelenleg hivatalosan előzenekar nélkül turnézik a világban. Nálunk is egyedül érkezik majd a Shivers elé a Best-en.
2: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék, az összes rajongó kivétel nélkül 100 000 érvel alá tudná támasztani, hogy miért az ő imádott sztárja lenne a legjobb választás a jövő évi Super Bowl halftime showjára. A listán ott van többek között Justin Bieber, Miley Cyrus, Harry Styles, Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Christina Aguilera, és a most érkező Backstreet Boys is.

Best FM a legjobb zenék, a Messy Boys neve valószínűleg leginkább ennek a remixnek köszönhetően lett ismert, pedig azért előtte is és utána is elég nagy nevekkel dolgoztak együtt. Csináltak remixet Gloria Estefannak, az M-People-nek és Jamie Lee.

Best FM, a legjobb zenék a kezdetektől fogva az eredeti felállásban léteznek, élnek, virulnak, dolgoznak, turnéznak jelenleg is. Fokváros, Szingapur, Las Vegas, csak hogy a következő pár állomást említsem a turnéjukból. Jön az All for One és az I Swear. I swear.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: A világ körüli turnéját nemrég befejező két zenekar is az utolsó állomáson emlegette, hogy 27-ben visszatérnek. Nos, a két zenekar közül az egyik a mai napon az Instagram profilján már a helyszíneket és a dátumokat is megosztotta, a másik zenekar pedig a Coldplay. Mindketten érkeznek a következő órában.
1: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék. Mick Hucknell álljon szobát. A Szimpéred világkörű turnéjának utolsó állomásán tavaly úgy búcsúzott előtt találkozunk 2027-ben, és ma reggel az Instán, Facebookon meg az összes social felületükön ki is dobták a nyári turné összes dátumát és összes helyszínét. Egész nyáron 36 helyszín Európa szerte, kivéve Magyarország. Jön a Stars!

Azt a legjobb zenék. Igen, az óra elején a Coldplay és a Simple Red mellett kihagytam Kylie Minogue-ot, mert hogy ugye most már róla is hetek, hónapok óta pletykálják, hogy 2027-ben nagyszabású világkörüli turnéval tervezi megünnepelni karrierjének 40. évfordulóját. In Your Eyes, Kylie érkezik itt a Besten.

Best FM a legjobb zenek. Maria Maria érkezik, de Máriákat, nem Zsófiákat inkább tessék ma felköszönteni névnapjuk alkalmából. Van még ebből a napból 20 perc, úgyhogy itt az ideje, hogy elköszönjek. Ennyi volt a Night Shift. Holnap 6-kor jövök megint. Az Extrában Slim Fittel fogunk majd hip-hopot és R&B-t játszani 6 és 8 között. Santana érkezik, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

üzenet a távolból. Most már minden rendben, fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,